0: Ki 30. születésnapján mondta ki a boldogító igent kedvesének, Mackó Miki producernek közölte több hírportál is. A pár kétszer is megerősítette házassági esküjét. Először a Váci Székesegyházban tartottak templomi ceremóniát szűk család és baráti körben. Radics Gigi fehér csipkeruhát és hozzáillő fájtlat viselt, tanúja pedig a legjobb barátja és menedzsere volt. Később az alsópetényi Prónai kastély tópartján amerikai stílusú szertartáson is összekötötték életüket, immár több száz vendég előtt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól. Yeah!

got no

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatás alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és 2 bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Afrikai sertéspestist igazolt a Nébih laboratóriuma egy Baranya vármegyei sertés állományban. Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása jelezte a betegség megjelenését. A mintavétel után az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih szerint a térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőz afrikai sertéspestissel, ezért a sertéstartóknak fokozottan be kell tartaniuk a járványvédelmi szabályokat. Kiemelten fontos a gabona alapú takarmány, legalább 30 napos, a szalma pedig 90 napos elkülönített tárolása és pihentetése. A telepeket zárva kell tartani, a fertőtlenítési előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és meg kell akadályozni a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést is. A szakemberek szerint csak következetes járványvédelemmel előzhető meg a betegség további terjedése a házi sertésállományban. Férjhez ment hétfőn az énekesnő Radics Gigi, aki 30. születésnapján mondta ki a boldogító igent kedvesének, Mackó Miki producernek közölte több hírportál is. A pár kétszer is megerősítette házassági esküjét. Először a Váci Székesegyházban tartottak templomi ceremóniát szűk család és baráti körben. Radics Gigi fehér csipkeruhát és hozzáillő fájtlat viselt, tanúja pedig a legjobb barátja és menedzsere volt. Később az alsópetényi Prónai kastély tópartján amerikai stílusú szertartáson is összekötötték életüket, immár több száz vendég előtt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatása alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Afrikai sertéspestist igazolt a Nébih laboratóriuma egy Baranya vármegyei sertés állományban. Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása jelezte a betegség megjelenését. A mintavétel után az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih szerint a térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőzött afrikai sertéspestissel, ezért a sertéstartóknak fokozottan be kell tartaniuk a járványvédelmi szabályokat. Kiemelten fontos a gabona alapú takarmány, legalább 30 napos, a szalma pedig 90 napos elkülönített tárolása és pihentetése. A telepeket zárva kell tartani, a fertőtlenítési előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és meg kell akadályozni a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést is. A szakemberek szerint csak következetes járványvédelemmel előzhető meg a betegség további terjedése a házi sertés állományban. Férjhez ment hétfőn az énekesnő Radics Gigi, aki 30. születésnapján mondta ki a boldogító igent kedvesének, Mackó Miki producernek közölte több hírportál is. A pár kétszer is megerősítette házassági esküjét. Először a Váci Székesegyházban tartottak templomi ceremóniát szűk család és baráti körben. Radics Gigi fehér csipkeruhát és hozzáillő fájtlat viselt, tanúja pedig a legjobb barátja és menedzsere volt. Később az alsópetényi Prónai kastély tópartján amerikai stílusú szertartáson is összekötötték életüket, immár több száz vendég előtt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 20-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a Szállezáró Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szuka kutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Dallos Szilviát, a Szállezáró Állatvédő Alapítvány elnökét hallják.
2: Hát én kimerem jelenteni, hogy a minden idők egyik legnehezebb nyarán kezdünk túl lenni, tehát az elmúlt hónapokban olyan számú bajban lévő kutyákhoz kaptunk bejelentéseket, illetve annyi gazdától hívást, akik nem tudják már tovább tartani a kutyákat, vagy éppen bármilyen okból kifolyólag szeretnének megválni a kutyáiktól, hogy erre már nagyon régen volt példa. Nagyon nagy szám van kutyacsaládokról, kölykökről, ami mind-mind elkerülhető lenne, ha egyszer s mindenkorra az emberek megértenék az ivartalanítás fontosságát. És nem akkor keresnének meg, hogy jaj, megszült a kutya, jaj, befogadtuk a kutyát, befogadtuk, és jaj, lett 8 kiskutya. Nem. Hívjon fel, amikor befogadott egy szukakutyát, kérjen segítséget abban, hogy mi lenne a módja, hogyan lehetne megelőzni, hogy nem kívánt szaporulat legyen. Nagyon fontos lenne, hogy az önkormányzatok ebben valami segítséget nyújtsanak. Tehát olyan kevesen vagyunk, akik ezen a területen önkénteskednek, dolgoznak, hogy ha itt most Balsagyarmat környékén lenne 30 ember, aki ezzel foglalkozik, az is kevés lenne.
0: Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van, konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul, az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Dávid Martint, Tolmács polgármesterét hallják.
3: És van, ami lehetőséget adhat majd nagyobb diszkontáról az elhelyezésére, és most mi az egyikkel kooperáltunk, az egyik tulajdonossal, és nekünk az lenne itt a célunk, hogy egy olyan nagyobb élelmiszeráruházat hozzunk ide, amiért sokan Vácsra, illetve Balassagyarmatra utaznak. A hely adott, és tervezési fázisban vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy erre itt a környéken szükség van, mert tetszik, nem tetszik, az ember, ha el akar menni egy nagyobb bevásárlásra, azt így is, hogy is el fogja intézni, és elutazik 20-30 kilométert.
0: Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártírok, a Móricz, Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátraverebi Szent Kútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométer gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklata a közösségi élmény mellett a hivatáskeresésben is segítséget adhat. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
4: A zarándoklat nagy részén szeretnének velem beszélgetni, nem is annyira a személyem miatt, hanem inkább, hogy nagyon nagy vágy van bennük megosztani így az Isten kapcsolatukat, a hétköznapjaikat, a nehézséget, a küzdelmeiket, és hogy erre hát dicsőség az Úrnak, hogy van lehetőség egy ilyen zarándoklaton, ahol igazából 6 napot így végig imádságban, közösségben, játékban, örömben együtt tölthetünk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy tér, és ilyenkor hát nyilván nem titkolt szándékunk így a zarándoklaton az, hogy a hivatáskeresésükben akár segíteni megtalálásban, de hogy azt nagyon-nagyon tapasztalom, és hogy ez érint meg a legjobban, hogy nem csak állapotbeli hivatásokról, mint szerzetesség vagy családos hivatásról van szó, hanem sokkal-sokkal mélyebbre is tudnak menni, és nagyon sok mély ilyen tapasztalatuk van, sok mély hívást így megélnek az Isten részéről, a közösség részéről, egymásnak így a részéről, és hogy nagy öröm számomra, hogy erre akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha a világ egy másik, könnyebb utat kínál, akkor is így megéri nekik így az áldozatot vállalni, és hogy így küzdeni afelé, hogy ennek a hívásnak eleget tudjanak tenni, hogy be tudják ezt így teljesíteni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon megrendítő mindig. Sokan érkeznek valamilyen sebbel, aminek így a gyógyulását kérik, ez lehet lelki, sokszor inkább lelki sem, mint fizikai.
0: A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy 3 gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A 2 kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, mert amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett személyremsértés miatt kell felelnie. Több mint 1,5 tonna halat fogtak az Öreg Potyka Horgász Egyesület Ludány halászi versenyén. Bár a halak ezúttal kevésbé voltak aktívak, a résztvevők kitartóan küzdöttek minden egyes kapásért. A verseny végére összesen közel 517 kg hal került a szákokba. Az A-szektorban Szolnoki Zsolt, a B-ben Petrovics János, míg a C-szektorban ifjabb Csőke Imre szerezte meg az első helyet. A nap legnagyobb halát Gergai Róbert fogta, például 9,4 kilogrammot nyomott. A szervezők szerint a nehezebb körülmények ellenére jó hangulatú és sportszerű versenyt zártak.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 20-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a Szánlezáró Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szuka kutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Dallos Szilviát, a Szánlezáró Állatvédő Alapítvány elnökét hallják.
4: Hát én kimerem jelenteni, hogy a minden idők egyik legnehezebb nyarán kezdünk túl lenni. Tehát az elmúlt hónapokban olyan számú bajban lévő kutyákhoz kaptunk bejelentéseket, illetve annyi gazdától hívást, akik nem tudják már tovább tartani a kutyákat, vagy éppen bármilyen okból kifolyólag szeretnének megválni a kutyáiktól, hogy erre már nagyon régen volt példa. Nagyon nagy szám van kutyacsaládokról, kölykökről, ami mind-mind elkerülhető lenne, ha egyszer s mindenkorra az emberek megértenék az ivartalanítás fontosságát. És nem akkor keresnének meg, hogy jaj, megszült a kutya, jaj, befogadtuk a kutyát, befogadtuk, és jaj, lett 8 kiskutya. Nem. Hívjon fel, amikor befogadott egy szukakutyát, kérjen segítséget abban, hogy mi lenne a módja, hogyan lehetne megelőzni, hogy nem kívánt szaporulat legyen. Nagyon fontos lenne, hogy az önkormányzatok ebben valami segítséget nyújtsanak. Tehát olyan kevesen vagyunk, akik ezen a területen önkénteskednek, dolgoznak, hogy ha itt most Balsagyarmat környékén lenne 30 ember, aki ezzel foglalkozik, az is kevés lenne.
2: Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van. Konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul. Az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Dávid Martint, Tolmács polgármesterét hallják.
5: És van, ami lehetőséget adhat majd nagyobb diszkontáról az elhelyezésére, és most mi az egyikkel kooperáltunk, az egyik tulajdonossal, és nekünk az lenne itt a célunk, hogy egy olyan nagyobb élelmiszeráruházat hozzunk ide, amiért sokan Vácsra, illetve Balassagyarmatra utaznak. A hely adott, és tervezési fázisban vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy erre itt a környéken szükség van, mert tetszik, nem tetszik, az ember, ha el akar menni egy nagyobb bevásárlásra, azt így is, hogy is el fogja intézni, és elutazik 20-30 kilométert.
2: Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártirok, a Móricz, a Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátraverebi Szent Kútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométert gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklata a közösségi élmény mellett a hivatáskeresésben is segítséget adhat. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
0: A zarándoklat nagy részén szeretnének velem beszélgetni, nem is annyira a személyem miatt, hanem inkább, hogy nagyon nagy vágy van bennük megosztani így az Isten kapcsolatukat, a hétköznapjaikat, a nehézséget, a küzdelmeiket, és hogy erre hát dicsőség az Úrnak, hogy van lehetőség egy ilyen zarándoklaton, ahol igazából 6 napot így végig imádságban, közösségben, játékban, örömben együtt tölthetünk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy tér, és ilyenkor hát nyilván nem titkolt szándékunk így a zarándoklaton az, hogy a hivatáskeresésükben akár segíteni megtalálásban, de hogy azt nagyon-nagyon tapasztalom, és hogy ez érint meg a legjobban, hogy nem csak állapotbeli hivatásokról, mint szerzetesség vagy családos hivatásról van szó, hanem sokkal-sokkal mélyebbre is tudnak menni, és nagyon sok mély ilyen tapasztalatuk van, sok mély hívás így megélnek az Isten részéről, a közösség részéről, egymásnak így a részéről, és hogy nagy öröm számomra, hogy erre akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha a világ egy másik, könnyebb utat kínál, akkor is így megéri nekik így az áldozatot vállalni, és hogy így küzdeni afelé, hogy ennek a hívásnak eleget tudjanak tenni, hogy be tudják ezt így teljesíteni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon megrendítő mindig. Sokan érkeznek valamilyen sebbel, aminek így a gyógyulását kérik, ez lehet lelki, sokszor inkább lelki sem, mint fizikai.
2: A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy 3 gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A 2 kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, mert amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szeméremsértés miatt kell felelnie. Több mint 1,5 tonna halat fogtak az Öreg Potyka Horgász Egyesület ludányhalászi versenyén. Bár a halak ezúttal kevésbé voltak aktívak, a résztvevők kitartóan küzdöttek minden egyes kapásért. A verseny végére összesen közel 517 kg hal került a szákokba. Az A szektorban Szolnoki Zsolt, a B-ben Petrovics János, míg a C szektorban ifjabb Csőke Imre szerezte meg az első helyet. A nap legnagyobb halát Gergai Róbert fogta, például 9,4 kilogrammot nyomott. A szervezők szerint a nehezebb körülmények ellenére jó hangulatú és sportszerű versenyt zártak.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most Megspace. Vissza az időben.
7: Taps viharos, szép reggelt kívánunk!
8: Jó reggel!
7: Mindenkinek, szevasztok!
8: Magyarország!
7: Ennyire éled már most korahajnalban?
8: Én nagyon!
7: 20-án?
8: Imádom, igen, imádom. És az, ezzel na, a zenei kultúrát hozzá.
7: Mindent.
8: Imádom.
7: Jó, oké. Na, Nórika, jó reggelt!
8: Jó reggelt!
7: Sándorom, jó reggelt! Halló, halló!
9: Jó reggelt neked, Ádám, és minden hallgatónak. Augusztus 20-a csütörtök van, így van. Államalapításunk ünnepe mai nap, illetve a kenyér ünnepe. Névnaposok, mi meglepő az Istvánok, aztán a Vajk, Éliás, Elton, Filibert, aztán Ozmin, Sámuel, Samu, és Stefánia, őket Isten éltesse. Na meg azokat a kiválasztottakat is, mert szerintem az egy kiválasztott, aki augusztus 20-án született. Hát sok boldogságot nekik.
8: Dupla süli nap.
7: Igen.
9: És hát ne feledkezzünk meg arról, hogy tényleg sok-sok rendezvény, esemény, tűzijáték, még ha mini tűzijáték is lesz látható a mai napon, azért a virágkarnevál is Debrecenben óriási hagyománynak örvend, úgyhogy tényleg programból, programokban bővelkedhetünk, programokból nem lesz hiány, ahogyan érdekességekből sem, az elkövetkező 4 órában itt a 95 héten és a 91.9-en Viber számunk 0 35 66 22 62, üzenetrögzítős telefonszámunk 0 35 95 7 95 7.
7: Na, áll a bál a salgótarjánban a salgótarjáni hajléltalanok miatt.
8: Ez jó, nem te belevág a témába,
7: már az időt, igen. Tehát rengeteg a hajléltalan salgótarjánban, nagyon sok gondot okoz, úgyhogy ez lesz az egyik témánk, amiről fogunk majd beszélgetni 8 óra után. A másik pedig kedvesebb téma, annak sincsen semmi köze 20-ához. Felrepent a hír, legalábbis dolgoznak azon, vagy elkezdtek azon gondolkozni, többek között a Balassodőrmati Rózsavölgyi Márka Alapfokú Művészeti Iskolának, Zeneiskolának, hogy az igazgatója Lévárdi Bea, hogy elindítanak majd, ha lesz le lehetőség, egy ütős tanszakot, úgyhogy erről majd 7 után fogunk beszélgetni, úgyhogy indulunk, és jó rádiózás mindenkinek!

0: Itt is vagyunk, és hogyha csütörtök, akkor természetesen magyar nóták, és hogyha magyar nóták, hát akkor na, jól van, 20-a van, úgyhogy
1: gyerekek,
0: most ennyi ez van.
2: Megvagyunk.

0: Jó, néha bánom azt, hogy nem adjuk live-ba az egészet, mert hogy mit itt headbangel a Nóri.
1: Hát, na, mit itt, de ez mi?
2: Hát meg ez... volt kazettán, meg CD-n is, bakelit CD.
1: Nekem lemezen. Bakelit lemezen, nekem is megvan még a mai napig is.
0: Igen, nekem is megvan. Igen, na, hát 83 és augusztus 18, ugye az ősbemutató, mégpedig ugye a Városligeti Szánkózó Dombon, és ugye miután ez lemegy, azután kezdik el királydomnak hívni.
1: Így van.
0: Tehát egy óriási történetelés pluszban. Ugye kezdetben a plakátokra csak ugye első István király díszes monogramját nyomtatják, a jegy pedig 150 forintba került, ami egyébként akkor drágának számított, de így is eléggé hamar elfogyott, és a tervezett 6 előadásból így végül 7 lett, mert hogy a főpróbát is belevették, tehát akkorra volt az érdeklődés rá, a drága jegy ellenére. Ugye az Illés Együttes tagjai Boldizsár Miklós íróval, már 70-es években kezdtek agyalni valami rockoperán. Szóba jött egyébként Attila is. Akkor ugye az István a király lett az, ami aztán jöntő kezdve rábólintás volt, és jöntő kezdve ezt összehozták.

0: Először az Óbudai Amfiteátrumban akarták megtartani a bemutatót. Na, én ezt nagyon tudtam. Szeretem azt a helyet, az ott jó Budán, ott a Bécsi út környéke, ott lett volna az. Rendesen gyakorlatilag, olyan, mint a Pink Floydnak ugye a Pompej című de hogy kicsi volt a hely, és ugye a villamos távvezeték oszlopból kialakított hatalmas keresztet egyébként oda tervezték eredetileg.
1: Őrület.
0: És onnan vitték át a Városligetbe. Tehát a végén még se lett jó, de aztán ment a kavar, de ugye a kereszt azért átkerült. És ami érdekes, hogy a hanglemezgyártó vállalat nem bízott a vállalkozás sikerébe, de Eldős Péter azt mondta, hogy hát nem biztos.
1: Újra
0: igen,
1: van.
0: Hogy nem, ezért nem adták ki előre a hanganyagot tartalmazó dupla lemezt. És ugye a királydombi előadásokat ugye ezzel szemben 5 kamerával rögzítette ugye Koltai Gábor, ebből lett a film, és ugye az önői avót végül egyébként később vették föl, és hát egy gyémánt lemez lett. És egy érdekesség, ami a személyeket érinti, mert hogy például ugye Novák Péter, aki ugye Kim Nováknak a tagja is volt, meg ugye műsorvezető, ugye nem csak ugye több verziót rendezett, és ugye Tordát is többször eljátszott, de 13 évesen már ugye ott volt az ős bemutatón a tánckarban, mert hogy ugye édesapja Novák Ferenc Tata volt az, aki a koreográfusa volt ennek az egésznek. Úgyhogy ez egy mekkora jó élmény lehetett.
1: Fú, figyelj, én úristen. Egyszerűen én nem tudom, én mai napig is bármi, én megnéztem már többféle fel, tehát a Feke Pálék
0: az
1: alföldi is.
0: Félsz, láttad?
1: Láttam.
0: Úgy tegy. Jól van, nem erről akarok most beszélni,
1: ne
0: csak
1: is.
0: A zenéről.
1: Igen.
0: Jó, tessék meghallgatni, évente egyszer ilyenkor meg kell.
1: Ugye? Zseniális, kész. Többször is lehet.
0: Igen.

0: Mi minden történt augusztus 20-án azon túl, ugye, hogy ez augusztus 20-a van ma, ugye? Tehát, hogy a Szent István király keresztény, magyar államalapítás ünnepe, igen, ugye a komcsik csinálták azt, hogy kenyér legyen, ugye, mert nem akarták Istvánt, a 45-től már ugye ez az új kenyér ünnepe lett, mert hogy nehogy már itt nekünk legyen identitásunk is, hát Szent Istvánnal megfoglalkozunk, úgyhogy marad a kenyér, de aztán 91-ben aztán a keresztény államalapítás megint visszakerült, úgyhogy hát ezzel szépen így fluktuálódott, kavernázott, ahogy kell.
1: Mi lenne, ha egyszer megszavol, ez csak egy egy poénos része, mondjuk egy jó gluténmentes kovászos új kenyér ünnepé avanzsálni, na?
0: Figyelj, legyen az 19-e.
1: Csináljunk egy ilyen mozgalmat.
0: Jó, 1966-ban volt az első virágkarnevál, Sanyika, csak mondom neked, mert tudom, hogy virágkarnevál fan vagy. És egyébként érdekes, hogy beszéltük egy dolog alatt, hogy a természetvédők így miért nem tiltakoznak évről évre ezzel ellen? Hogy
1: a virág, sok rengeteg, sok leszedett szép virág.
0: Eszünkbe jutott, ez nem mindegy zárója.
2: Ez nekem is eszembe jutott, amikor ott voltam, és megnézhettem a kocsikát.
0: És ez megy már 1966 óta, és hogy miért?
1: Az lehet. Azért, hogy ott lehet.
0: 1920-ban vagyunk, ami szintén nagyon fontos, és Detroitban megkezdi az adását az 8MK WWG rádióadó, az első kereskedelmi rádió, gyerekek. 1920-ban.
2: Tehát akkor 126 éve már indult kereskedelmi.
0: 106. éve, igen.
2: 106, éve. Bocsánat, igen, 106 éve, reggel van, még nézzétek el nekem, és ráadásul ünnep, ugye augusztus 20-a. Érdekes, Magyarországon 1986-ban indult el, ugye a Danubius rádió, meg utána
1: tényleg
2: volt a
1: Kalipszó. Na én be se tudtam volna lőni.
0: Német nyelv volt,
2: akkor német, hát úgy volt, hogy német nyelven volt, és akkor 2 óra, este 20 óra és 22 óra között volt magyar nyelven.
1: Igen. Megőrülök, hát én
2: mindent tudok a rádiózásra.
1: Nagyon jó.
0: Csak azt, amit kéne. Az árulja bezárva. Na, 1963-ban az utolsó falut is, Apor Ligetet is rátették az áramra.
1: Atya ég.
0: Jó, tehát befejeződik a magyar falmak villamosítása, és ugye 73-ban a mai napon az Engie kislemez a Rolling Stones-tól.
1: Úristen, na még ha tudom, de Ádám, ezt te szereted-e? Mivel, látod, hogy ez egy menő?
0: Nem vagyok annyira nagy Stones-os, de bírom azért az Engie-s, és nagyon jó nóta. Na, jól van. Ennyi, megyünk, itt van Már Miklós.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: És ha már augusztus 20 van, kedves hallgatók, akkor igen, megnézzünk egy régi Nógrádot az ünnepek kapcsolatban. 1980-as a cikk, amivel egy kicsit foglalkozunk. Nem megyünk bele nagyon a mélyébe, mert hogy már szerintem elmúlt években akár Gere Józsival, akár a hamarosan következő Fodor Miklós rovatvezetőnkkel átbeszéltük azt, hogy anno ugye a államalapítás, Szent István ünnep lehet, hogy cserélve az alkotmányra, meg az új kenyérre, hasonlókra, de azért itt egy picit mindig meg szoktuk kapargatni a felszínt a régi sztorikkal kapcsolatban, hogy tényleg mi is történt annó. Arról szól a cikk, hogy megyékben is ünnepelnek, az üzemekben, gyárakban is ünnepségeket rendeztek alkotmányunk törvényméktatásának 31. évfordulója alkalmából az ünnepségek előadói valamennyi helyen a szakszervezeti bizalmi

0: augusztus 20-án, akár a régmúltat véve alapul, mint ugye erről az ünnepről. Akár mondjuk élményekről is tudunk beszélni, Miklós, hogy akkor ugye oké, ez rendben volt, nem volt iskola, nem kellett kötelezően végigmenni, mint mondjuk május 1-én, vagy 15-én, márciusban, stb. De azért ilyenkor is úgy felbojdult nyilván a város, ugye? Annó, nem tudom, mikor emlékszel te annó ezekből.
1: Igen, most így olvasgatom azt, hogy milyen programok, meg milyen események zajlottak erre, az egy szó jut eszembe az egészről, hogy megfoghatatlan az izé, tehát én mindenhol tartottak valamit, mindenhol volt valószínűleg ekkor is kitüntetés, bár nem is augusztus 20 volt annyira jellemző a kitüntetések, jutalompénzeknek a felvétele, valamilyen rendezvény, és Salgótarjánban egy nagyon jellegzetes ünnepség volt egyébként augusztus 20-ához kapcsolódóan, a Vidám Vásár, amikor is a különböző helyi vállalatok ott kivonult, de úgy lehetett. Ez inkább az 50-es évekre volt, olyan nagyon 50-es, 60-as évekig volt talán olyan kifejezetten jellegző ünnep, aztán ez valahogy úgy tudom, hogy visszaszorult az évtizedek folyamán. Annyira ez augusztus 20, ugye hát ugye eredetileg Szent István, aztán 49-től ugye az új alkotmány, az a szocialista alkotmánynak az ünnepe, de egyben az új kenyér ünnepe is. Ez annyira egy szabad nap volt végül is. Nagyon tényleg az emberek, amire én emlékszem, 1980-as, ebben az időben alapvetően ment mindenhol a tévé. Egy nagyon jó film van erről ezzel kapcsolatban, biztos sokan látták, a Veri az ördög a feleségét, 1977-ben készült, ugye az van, hogy szabad nap, sütnek, főznek, vendégül látnak, és nézik a tévébe a tisztavatást, a víziparádét, a légiparádét, ebben az időben már szerintem ez egy ilyen tévés ünnep lett leginkább. Szabad idejükben az emberek nézték, hogy mi van, de gondolom egyéb más dolgot is csináltak. Tarjánban, amelyik korai időben elmentek Vidámvásárra, főleg izébe ugye kisebb településeken, falvakban az új kenyérnek a megszegése, ugye ezek voltak a Szent István, hát azért ugye nem Szent István volt akkor a fókuszban, de azért róla is megemlékeztek, ugye István király ünnepe is egybe, tehát így mindent így összevontak tényleg úgy egy kalapba, ugye ez, az augusztus 20 mindig az államiságunk, tehát az állandó megmaradásunknak, létezésünknek az ünnepe, nem egy forradalomhoz, egy konkrét valamilyen ilyen aktív tevékenységhez kapcsolódó ünnepe, ez mindig inkább az olyan szoktam, hogy a számvetés, hogy mit értünk el, mit kell tennünk, ez egy ilyen, mindig is egy ilyen ünnep volt, hát nyilván itt ebben az időszakban pedig a ideológia annyira tette rá, hogy a Szent István háttérbe szorult, és a szocialista alkotmány került előtérben. Alapvetően az év új emberek akkor is gyakran, főleg vidéken úgy emlegették, hogy Szent István kor, ez és ez volt, emlékszem, egy katona voltam, nem sokan, ez még rendszerváltás után volt, jött egy gyerek kazárról, és úgy mondta, hogy majd Szent Istvánra, mit tudom, nála ez még megmaradt, ez a kifejezés, még mit tudom én, mondjuk, hogy talán városba kevésbé emlegették Szent Istvánként. Igen. Tehát igen, ez is olyan ünnep talán, amely úgy a Szent Istvánt újra visszaállítva a megfelelő rangjára, középpontba, hogy igazán rendszerváltás után lett talán ismét jelentősebb ünnep. Nyilván is ez a nyugodalmasabb, ez a számvető, tervező ünnep. Nem ez az, hogy most akkor megdöntjük a nem tudom micsoda, milyen rendszer, hogy ami az adott forradalmakhoz, ugye később, ugye március 15-höz, vagy ezért az október 23-hoz kapcsolódó, de egyben ezért azért nem is volt viszont azért gyorsan hozzá, bár a rendszer a saját képére formált augusztus 20-at is, de azért mozgalmi ünnep se volt, tehát azért nem olyan volt, mint most november 7-e, vagy április 4, május 1-éhez se nagyon lehet hasonló, mert annak is volt egy ilyen nagy aktivitással, felvonulással. Igen, tehát ez annyira lejön nekem erről a kis cikről is, hogy volt valami kicsit ilyen arctalan, ilyen ezt is legyen, az is legyen, nem ez is legyen ünnep, de mégis valahogy nem volt annyira valahogy nekem. Mindig úgy vagyok vele, hogy ennek az augusztus 20-nak inkább csak ez a tévéműsorok adtak inkább keretet.
0: Annó, abszolút értem egyébként. És
1: meg már persze el ne felejtsük a lényeget, ugye, a tűzijátékot.
0: Igen. Ami most már hol van, hol nincs, inkább egyébként az utóbbi, igen. De ez már megint egy másik történet. Miklós, köszi nagyon, és akkor egy pár nap, és akkor megint jövünk veled, és akkor beszélünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Minden jót neked. Szia. Mi pedig a dalokkal megyünk tovább. Maradjatok velünk, bárkinek bármi, akár felmerült ötlet, emlék, megafon.fm, kukac, megafonfm.hu.

0: Black Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bevek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
7: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a Szállazáró Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szukakutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben a segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártirok, a Móricz, a Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső bokros területen megvárta, majd amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévétben nem töltött sértett sérelmére elkövetett szemérem sértés miatt kell felelnie. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatás alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
9: Időjárás.
10: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu.
9: Közlekedés.
10: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most indítjuk a napot. Start menü.
14: Start menü.
15: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
12: Megapon.
14: Nagyot szól.
16: Elmúlt 7 óra 3-ban nagyon szép reggelt kívánunk mindenkinek, aki most már fent van, de hát lejjetek fent, és még aludjatok, mert hogy a hosszú hétvége, hogy Sanyika reggel már mondta, elindult, ugye?
17: Bizony, jó reggelt kívánok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, augusztus 20-a, tényleg, és csütörtök van, és tényleg a négy napos hosszú hétvége elindult, rengeteg program lehetőség, meg pihenés, meg mindenre most tényleg lesz idő, ahogy lesz idő a megaslágerekre is, meg hát nyilván az első témára, ami hamarosan érkezik.
16: Bizony, Balassagyarmati a téma. Igen. Jó, úgyhogy egy pár dal, és akkor jövünk.

0: Balassa Gyarmati tehát a témánk. Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek, vagy a korán kellőknek. Így van, így van, így van. És ez számomra oly izgalmas és érdekes, és hogy mondjam. Hát igen, izgatottá váltam amiatt, amit hallottam, mert hogy zajlik egyfajta kis egyeztetés, tervezgetés, mókolás, ötletelés azzal kapcsolatban, hogy a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában elinduljon az ütős szak, az ütős tanszak.
1: Mennyire szerettem volna régen, gyerekkoromban annyira szerettem volna dobolni.
0: Komolyan?
1: Igen.
0: Igen.
1: Ehelyett hegedültem egy 12 évet, ugye?
0: Hát azt sokáig toltad akkor így, érted? Igen. A 12
1: majd
0: évvel.
1: Majdnem dob.
0: Még, az is sok. Igen, mert hogy ez nincs, és hát nem is tudom, hogy igen, de valaki akarna mondjuk tényleg dobolni, és akarna valami, vagy mondjuk egy xilofonnal elkezdeni valamit, tehát
1: bármi
0: ütős történet, akkor a zeniskolában erre nincsen lehetőség, nagyon hosszú ideje, évtizedek óta nincsen erre lehetőség. Nem is tudom, talán szerintem lehet, hogy még a 90-es évek előtt lehetett. Nem tudom, nem vagyok benne egyébként biztos. Amikor én voltam zeneskolás, is, akkor biztos, hogy nem volt dob vagy ütős tanszak. Az hódziher, és én a 90-es években volt a zeneskolás, tehát szerintem inkább a rendszerváltás vagy a rendszerváltoztatás előtti időszakban lehetett valami.
1: Valami rémlik nekem, de nem tudom felidézni.
0: Mindegy, a lényeg, hogy ezt vissza akarják hozni, úgyhogy beszélgetünk mindjárt, két vendégünk is lesz, majd megfelezzük az időnk. Ez egyik az ugye Lévárdi Beáta, ugye az igazgatója a zeneiskolának, és ő azt mondta, hogy ezt tervezik, és szeretnék, hogyha a tankerület felé ez jóváhagyásra kerülne, erről beszélgetünk majd vele mindjárt. Amiből egyébként én kapásból lehúztam az, hogy aki most fellelkesülne szülőként vagy gyerekként, az szerintem ez egy évig még maradhat, mert ugye most, hogy kormányváltás van, tankert ugye átalakítják, szerintem nem most fognak ezzel foglalkozni, hogy
1: idő lesz, mire kiderül.
0: Hogy így szeptemberre ez itt, hogy beinduljon. Minden esetre maga az elv, meg az, hogy eleve ez felvetődik, az szerintem tök jó, úgyhogy a Bával beszélgetünk egyrészt. Másrészt pedig egyébként majd Csányi Peti lesz velünk, ugye Peti a dobsorit kezdte el csinálni Bercenen, például hát legutóbb, csak hogy azért kössek hozzátok, drága Nórikám, ugye hát a triatlonon
1: bizony.
0: A dobosai, a kis dobos palánták üdvözölték különféle ritmusokkal.
1: Óriási hangulat volt egyébként, nem mellesleg, tehát csak simán dob pergéssel annyira jó hangulatot keltettek, és akkor zárójelet bezártam.
0: Így van, és akkor elvileg a Peti lenne az, aki mint óraadó akár csatlakozna az intézményhez, és akkor ő lenne az, aki ott mondjuk egy ilyen kis rockos, blúzos ütemeket és méket ugye elkezdene oktatni, úgymond, míg a többit, hogyha valaki tényleg nem tudom, hogy le akarsz menni triangulumozni, vagy xilofon, vagy valami, akkor meg nyilván oda, akkor egy szaktanár lenne. Ott ugye elképzelések vannak, úgyhogy Beával és Petivel beszélgetünk mindjárt.

0: Dobolgatunk ezekben a percekben itt Balassagyarmaton. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek a Megyeri Hídtól egészen Salgótarjánig. Sanyika, itt vagy meg vagy?
1: Itt persze, jó reggelt kívánok én is, és jó utat az úton lévők.
0: Igen, és hát dobolgattunk. Sanyika is dobolgat.
2: Doppergés van.
0: Sanyika is dobolgathatta.
1: Az úgy ösztönösen benne van az emberben. Hallasz egy jó zenét, akár kézzel, akár lábbal, az úgy visz az ütem, visz a ritmus. Ezzel nem tudom, hogy rá tudsz hangolódni, vagy csak ilyen monotonus szakott az ember.
0: Igen, mert ugye az első, hogyha visszamegyünk ugye az őskorba, ugye az első az ugye az ütem volt, a ritmus volt.
2: Bizony.
0: És utána jött a hang, tehát ugye először ugye itt mit csináltuk azt, hogy ez, és akkor utána rájöttünk arra, gondolom én, hogy akkor mondjuk, ha csontot vegyük a kőhöz, akkor más hangja van, mint hogyha a csontot veszük a csonttal. Vagy
2: hát, és így, ez az állatbőr kifeszítve, ugye?
1: Nem ugye a kopogás is annó még a, hát meg hát most is ugye a morze jelei.
0: Igen, tehát hogy a kommunikációs célt is szolgál. Egyébként ugye belegondoltak, és akkor még egy picit vissza, hogy ugye azért van nagyon sok afroamerikai klassz dobos, mert ugye anno az afrikai törzseknél is például az, hogy miket kopogtasz meg, hogy ütsz, és ugye annak még a hangszíne is gyakorlatilag a kommunikáció volt, így beszélgettek egymással bizonyos törzsek, és ez annyira benne maradt a genetikában,
2: ez valószínű,
0: hogy ettől kezdve azért van az, hogy az afroamerikaiaknak azért a ritmusérzék az olyan, hogy hát tényleg.
2: Hát meg azért a mai napig is, ugye ezek már a modernebb, ez a handpan, meg mit tudom,
0: tehát
2: ezek is egyfajta.
0: Igen, az meg ugye az indiai oldalról.
2: Abszolút,
0: van,
2: másik
0: igen.
2: oldalról, de mind ugyanaz a cél.
0: Úgyhogy dobolgattunk még pedig ugye Balassagyarmaton, mert hogy hallottam hírét annak, hogy felreppent az, hogy a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában gondolkoznak azon, hogy egy ütős tanszak, egy ütős szak induljon el, ami hát több oldalból is összetevődhet. Ugye, amit én tudtam, és ugye erről beszélgettünk most két vendégünkkel, az az, hogy ugye egyrészt ott, ha valaki akar nem pont dobolni, hanem mondjuk valami ütős hangszeren játszani, nem tudom, xilofon, bármi, akkor azt mondjuk vinni a Rózsavölgyi Márkapokú Műtöti Iskolának ugye a szakemberei, tanárai, mégpedig ugye, hogyha a másik oldal meg a blúzos, jazzes, dobos, rockos történet, akkor pedig ugye Csányi Peti, a Berceli Dobsúlynak a vezetője adná, vagy vinni az órákat, tehát fajta ilyen kooperáció az, ami felmerült, és kaptam róla híreket, úgyhogy számomra ez a téma, ez nagyon fontos.
2: Szívhez szól,
0: úgyhogy beszélgetünk a két vendégünkkel, ugye Lévárdi Bea az igazgatója az intézménynek, úgyhogy vele kezdjük ennek a dolognak a megfejtését. Szia Bea, jó reggelt!
3: Szervusztok!
0: Jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
3: Rádió hallgatók felé is!
0: Szia! Na akkor egy picit kezdjünk akkor tényleg akár a te meg az intézmény részéről is, hogy akkor hogyan merült fel egyáltalán ennek a dolognak a kiindulási pontja, az ötlete, Bea?
3: Hát több évvel ezelőtt találkoztam Csányi Péter dobossal, aki felajánlotta, hogy az én százszor szép palóc dalkörömet kísérni dobolna a mi műveinkhez, és hát egy gyönyörű zenekart is alakítottunk, és így történt az ismerettség tavaly előtt. Volt egy szuper koncertünk, aztán most még egy koncertünk, nagyon sok növendékét ajánlotta be a mi zenekarunkba Péter, és felmerült az ötlet bennem, hogy egyszer majdan, ha igazgató leszek, akkor mi lenne, ha Balassagyarmaton egy ütős tanszak is létrejönne. Na most ez megadatott, mert szeptembertől igaz én leszek a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola igazgatója, és elkezdtünk tovább gondolkozni Petivel. Jelenleg folynak a tárgyalások. Nem tudom, hogy idén el tudjuk-e indítani, mert nagyon sok procedúra és mindenféle jogszabályi háttere van annak, igen, hogy egy iskola el tudjon ezt indítani, de én megígértem a Petinek és hát a kedves növendékeinek, akik viszont már több éve járnak Péterhez, és nagyon tehetséges gyerekek, hogy valamilyen úton, módon ezt majd elindítjuk. Most ott tartunk, hogy fognak nekünk egy gyönyörű koncertet adni az ütősök, a dobosok a zeneiskolában, Dobszerda a címén, és megpróbálunk elindítani egy ütős szakkört, bemutatókat az iskolánkban, hogy a gyerekek érdeklődését
2: felkeltsük. Milyen figyelemfelkeltő, óriási.
3: Koncerteken is próbálom majd őket bevonni az előadásokba, akár egy zenei világnapra, vagy akár egy karácsonyi koncertre, hogy megismerje Balassagyarmat közönség a dobosokat. És ha erre a tankerület is vevő lesz, és a jogszabályi hátterek is ezt megengedik, akkor semmi akadálya ennek szerintem, hogy ez működjön. Én mindenféle támogatást megadok ennek a ezeknek a hangszereknek az elindításához.
0: És akkor egyébként mennyire nehéz, csak hogy tényleg laikusként kérdezem tőled, mint igazgatótól is most már, hogy mennyire nehéz mondjuk egy ilyen tanszakot elindítani? Tehát, hogyha be kell szerezni hangszereket hozzá, akkor gondolom, amellett, hogy mondjuk, nem tudom én, ha a Péter mondjuk lesz óraadót, akkor emellett mondjuk azért egy szaktanárt kell hozni, de azért ez egy, nem egy egyszerű történet, nem? Be? Azért ez...
3: Igen, tehát ezt végig kell játszani, hogy hangszerek is kellenek, amit tudjuk, hogy több száz vagy milliós értékek is lehetnek.
0: Igen.
3: Bár Peti felajánlotta, hogy saját hangszereit is odaadja az iskolának ingyen bérmentve, hogy elindulhasson az oktatás, ezen kívül pedig hát diplomás embernek kell ahhoz lenni, hogy ezt elindítsa ezt a tanszakot, és akkor mellette pedig Peti tudná folytatni ezt a szakmai hangát, és akkor nem csak könnyű zenei, hanem komoly zenei előadásokban is részt tudnának venni. Egy kicsit életet hoznának az iskolánkba.
0: Abszolút.
3: Felpesdülne az élet, hogyha ilyen tanszak is indulhatna.
2: És figyelj, még mondd el, dob, meg mondjuk mi, ha ütős, valaki, aki jó, jövőre
0: dob.
2: Majd szeretné. Igen, hogy
0: üs, dob, cintányi, triangulum,
2: még.
0: Xilofon. Mondjuk.
3: Igen.
2: Ezek a felsoroltak.
3: Igen, tehát az, hogy ütős tanszak, abban nem csak a dob van, hanem ahogy mondottátok, a triangulum, a xilofon, a cintányi, tehát bármi, ami ütős.
0: Igen.
3: Nagyon sok variáció lehet igazából, és hát nagyon jól fejezte a ritmusérzéket a gyerekeknek, mert hát imádnak a gyerekek dobolni.
2: Hát igen. Persze, szerintem azt látom. Mindenki.
0: Meg egy kiegészítő, hogy mondjam, tehát ugye amellett, hogy mondjuk neked kötelező mondjuk szolfés tanulnod, ha zongorás vagy, ha fufulista vagy, ha gitározol, hogy amellett akár mondjuk lehet azt, hogy a ritmus fejlesztő, hogy akkor mondjuk ott ugye?
2: Hát meg tehát, finom motorika, meg persze. Minden a kéz-láb koordináció, szerintem az biztos, hogy igen. Rengeteg igen. Dologban
0: fejlesztetek. Jó, kérünk akkor rátok. Jó, és akkor jelzitek mindenképpen, hogyha itt már kezdődik a mozgolódás, akkor a Petit is mindjárt kapcsoljuk, és akkor vele is beszélgetünk arról, hogy akkor az ő szerepe akkor ebben mi lesz, hogy látja ezt az egészet. Jó, Bea?
3: Jó.
2: Köszönöm nektek szeptembertől.
0: Szurkolunk, szóljál, hogyha van
3: köszönöm,
0: valami.
3: Köszönöm, hogy meghallgattatok, és ha bármi fejlemény van, akkor rögtön értesítjük a rádióhallgatókat, akár egy koncertről, vagy egy megmozdulásról.
0: Nagyon köszi. Szia, Bea. Minden jót neked.
3: Szépen.
0: Szia. Lévárdi Beátával beszélgettünk, tehát a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával, és ugye ahogy mondta, ugye itt egy ilyen kétszereplős történetről van szó, mert hogy ugye egy pár évvel ezelőtt lett a megismerkedés a Berceli dobsolisokkal, meg Csenyi Péterrel, úgyhogy Peti itt van a vonalban, és akkor vele beszélgettünk még egy picit tényleg arról, hogy akkor ő hogy képzeli el akár a szerepét, azt, hogy ez hogy működjön, hogy vette észre, akár azt, hogy egyébként, hogy igény mutatkozik-e arra, hogy akkor mondjuk tényleg itt ez szülői részről, vagy gyerekek részéről is, hogy ez mondjuk itt a Balassagyarmati Zenéskolában megmutatkozzon. Úgyhogy itt is van a vonalban elvileg. Szia, Peti, jó reggelt!
1: Jó reggelt,
0: szia! Szia, jó reggelt! Na, akkor egy kicsit a te részedről is tényleg, mert hogy ugye Bea elmondta azt, hogy akkor itt a 100 tagú népdalos csapattal összeismerkedőn, akkor itt már kiegészítettétek egymást, és akkor most az együttműködés indulna egy következő szintre, akkor az a részedről milyen elképzelési koncepciók vannak?
1: Ez úgy működne, mint egy kis házi zenekar az iskolának, ahol nincsen ütős dobos tanszak még jelenleg, de majd lesz, ugye? És én arra fölkészíteném a kis dobosaimat. Tehát, hogy ők kísérnék le az aktuális fellépőket. Ha ezt így jól megfogalmazom, érthető-e?
0: Mert mint most várjál, tehát ugye az, hogy oké, itt van az én fiam, aki dobolni akar, minden vágya az, hogy dobolni akar. Oké, én akkor, ha már ez a tanszak elindul, akkor én beíratom őt dobos tanszakra a zeneiskolába, ahol mondjuk már, hogyha minden csillagzat összeáll, akkor tud választani, nem tudom, a triangulum, a xilofon, meg a rendes dob között.
2: Megkimaxoltuk, hogy melyik ütős
0: közül. És akkor a rendes dobnál akkor mondjuk te lenni az, aki oktatná? Tehát, hogy akkor mint óraadóként te ott lennél?
1: Igen, jellegűen oktatnám ingyen bérmentve a diákokat.
0: Igen.
1: Dobra, popdobra, diszkódobra, tehát minden, ami nem
0: klasszikus zene? Aha. Akkor arra. És akkor ez szakkör jellegű, tehát úgy képzeled el, hogy többen is, ahogy ezt te szoktad most csinálni a te dobos dolgaidban, vagy pedig úgy, hogy akkor nem tudom én egyénenként, vagy ezt erről még nem volt szó.
1: Is.
0: Is.
1: Én mindkettő lesz, tehát ugye
4: csoportosan csak is az, aki ilyen szakkörbe szeretne közösségbe járni és dobolni, tehát igen, ez a több szólamú dobolás, de természetesen egyénileg is lesz lehetősége dobolni, órát venni, tanulni.
2: Óriási. Okay. Itt egyébként itt is hadd ragadjam meg, Balassagyarmaton a triatlon versenyen, ugye, hogy vagyis édesapám szervezte. Annyira jó volt, én már az előbb dicsértelek titeket, akkora jó hangulatot csináltatok, úgyhogy ilyesmikre is lehet számítani akár egy fellépésen, igaz?
4: Igen. Meg ugye Gyarmaton már többször ilyen gyereknapos rendezvény, meg
0: aha, igen.
4: Mi is volt legutóbb családi nap? Vagy?
2: Aha, valami olyan.
0: Igen, a Krisztiék azok ugye a Műnösség Központnak az igazgatónője, Gaján Krisztián, és azért mindig úgy meg ott vattok, és akkor csináljátok.
4: Aranyosak,
0: és akkor
4: gondolnak rám, igen. Szuperek a lányok.
0: Oké. Okay. Jó, akkor figyelünk rád is, Peti. Jó, mondtam a Bálának is, hogy akkor mindenképpen beszéljünk majd, hogyha ez indul. Nyilván most akkor a tankernél fog pattogni a labda, meglátjuk, hogy mennyire...
2: Hát meg egyelőre akkor ezt a szakkör kivitelt, hát ha még, igen, ha nem is az van, hogy
0: ja igen, és akkor oktatás. Attól függetlenül, Peti, hogy akkor ez nyilván most még a jogszabály és a többi elindítani azért nyilván, ha nem csak a rock blues dobolásról van szó, hanem azt mondom, hogy ez xilofontól kezdve minden, de ettől függetlenül még akkor ti el fogtok indítani egy ilyen dobszerdás szakkört a zeneiskolában?
4: Ez egy rendezvény sorozat, igen, lesz ilyen.
0: Aha.
4: Volt már ugye itt Balassagyarmaton is, lesz egy híres nagy menő dobost meghívok, előadást fog tartani, koncertet fog előadni, és mint egy kis flash mob, tucatni dobos fog dobolni majd.
2: Mekkora jó.
0: Jó, de igen, azt is mondom, hogy a moziból is csinálták ezt már egyébként.
2: Igen, emlékszem rá, hogy nem olyan rég volt.
0: Jó, figyelj, én adom nagyon. Beszéljünk majd, és szóljatok majd még, Péter. Jó, hogyha van valami, a Bea is üzente azt, hogyha már itt a tankerület részéről is van visszajelzés, bármi, akkor fog minket is, meg a hallgatókat is értesíteni.
4: Még egy helyesbítést beszélve mondanom.
0: Na?
4: Nem Berceli Dobsuli, én elköltöztem Berceli.
0: Ja, már nem vagy ott.
4: Én már Balassagyarmaton tanítok, itt a külvárosban.
0: Aha, jó, oké, bocsánat akkor ezt, mert akkor ott maradtam, hogy akkor az ott Berceli.
2: Akkor így még egyszerűbb lesz közelebb. Itt oktatnod.
0: Abszolút. Jó, igen. Peti, akkor beszélünk.
4: Már simán Dobsuli.
0: Jó, beszélünk.
4: Lemarad róla minden.
0: És akkor szóljatok, hogyha bármi elérhetőség van még pluszban az ügyek kapcsolatban. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönjük.
0: Szia, minden jót.
1: Minden jót.
0: Így van. Jó, alakulgat szépen lassan, majd még azért körülbelül nézni az egész, hogy ez hogy lesz.
2: Meg, hát nyilván, lesz. Hát, még ők se tudnak, meg a tanker sem, meg van. Senki nem tud még konkrétat, de nagyon jó az irány.
0: Így van, úgyhogy tessék fülelni, majd mi is figyeljük azt, hogy hogyan és miképpen megy majd a kooperáció.
5: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a Szállezáró Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szuka kutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártirok, a Mórica, Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, majd amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett személyremsértés miatt kell felelnie. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatása alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett.
5: Időjárás.
7: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
6: Közlekedés.
7: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: botogtat, és a kettőjük kooperációjából kezd egy olyan dolog elindulni, legalábbis még elméleti szinten, vagy elkötelezettség szintjén, hogy ütős tanszakot indítanának a zeneiskolában, és ugye erről beszélgettünk Beával is, meg erről beszélgettünk Petivel is az előbb, és hát itt üdvözlendő a történet, ugye Sanyika?
1: Igen, igen, klassz, jó dolog, tény és való, és kívánom, hogy tényleg valósuljon is meg, és induljon el, és működjön normálisan, és újabbnál újabb és jobb tehetségek kerüljenek ki, akár Balassagyarmatról, de nem csak Balassagyarmaton, hanem mondjuk tegyenek valami nagy országos ismerettségre szert, vagy akár még világhírnév is állhat.
0: Sanyika már a világhírnév felé akarja vinni őket.
2: Szépen lassan felépíti, nagyon helyes egyébként.
0: Igen.
2: És sose feledkezzünk meg az előbb is, ahogy kiegészítettem, hogy szakkör is. Tehát addig, amíg ez nem lesz szakkör, úgy hallottuk,
0: igen,
2: ugye?
0: Igen,
2: hogy doboz szakkör lesz. Tehát, hogy arra is gondolom, hogy bővíthető. Tehát, ha valakinek azt gondolja a gyermek, úristen, szeptembertől szeretném, ha dobolnék, vagy valami, akkor biztos, hogy a szakkör keretein belül megkereshetik.
0: Igen.
2: Petiéket
0: is. És betudok egyébként játszani egy történetet. Kaptunk videót is. Egy, kettő, három, négy, öt, hat kis fiatal egyszerre ritmizál a pergődobok

0: cukik, jól nyomják. Mm. És ugye akkor ezt lehetne akkor behozni intézményesített szinten, hogyha úgy van.
1: Meg ahogy mondta be egyáltalán, hogy egy-egy fellépésnél, csak hogy ha a dobos is beszáll, hát mit dob rajta, érted? Szóval...
0: Asta! Wow! Hallottad, Karvaj? Ez az. Dobjatok egy üzit, hogyha... Igen, ezért.
1: Jó.
0: Hú, igen. De színesíti mindenképpen.
1: Viccet félretéve, abszolút. Szerintem rengeteget számíthat, és rengeteget tehet hozzá.
0: Igen, és akkor hát figyeljetek ide, határa csillagoség, tehát ugye el lehet indulni a hallottak alapján, ahogy ugye ott a dobsuliban lehet egy gyakorolni, és akkor ezt majd itt akkor tényleg bent a zeneiskolában is sokat gyakoroltok, akkor például egy ilyen dalt is simán el tudtok játszani egy pár év múlva.
1: Na halljuk.
0: Ennyi.
1: Simaliba, viccelt, nem állt, persze.
0: Ennyi gyerekek, kész. Mark Portnoy már a kis ujjban lesz.
1: Majd odaülök, én megcsinálom.
0: Na, figyeljük akkor őket is, majd szólunk, hogyha van előrelépés.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
6: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
9: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
10: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
9: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
10: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
11: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
12: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni.
14: Hírek.
13: Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van. Konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul. Az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátraverebi Szent Kútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométer gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklata a közösségi élmény mellett a hivatáskeresésben is segítséget adhat. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, majd amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett személyremsértés miatt kell felelnie. Tegnap hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Bakka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bakka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Választások megtartását sürgeti Ukrajnában háborús körülmények között is Mihajló Fedorov volt védelmi miniszter. A júliusban menesztett politikus videó üzenetében arról beszélt, megoldást kell találni a demokratikus választások lebonyolítására akkor is, ha a háború még évekig tart. Fedorov szerint nem szabad hagyni, hogy Oroszország közvetve befolyásolja, mikor járulhatnak ismét urnákhoz az ukránok. Elismerte ugyanakkor, hogy a választás megszervezése rendkívül nehéz feladat lenne. Biztosítani kellene a szavazást a fronton szolgáló katonáknak, a külföldön élő ukránoknak és a harcok közelében élőknek is. Emellett szerinte garantálni kell a választások biztonságát, az intézmények függetlenségét és a végeredmény hitelességét. Fedorov úgy véli, a demokratikus működés fenntartása hosszú távon is alapvető kérdés Ukrajna számára.
2: Időjárás.
13: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedés.
13: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
12: Megafon.
14: Nagyot szól.
16: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, eltelt egy óra, indítunk egy órát, ismételten Nóri, jó reggel.
17: Jó reggel.
16: Sándorom, jó reggelt neked is.
18: Sziasztok, jó reggelt kívánok, kellemes ébredezést a későnkelőknek, biztos vannak, akik egy picit ilyenkor
16: nagyon jól teszik.
18: Vihennek.
16: Így van, a savotarjáni hajléktalanokkal foglalkozunk ebben az órában, mert elég nagy a baj, úgy tűnik. Folyamatosan jönnek a kommentek, az észrevételek, a lakossági felháborodás, olyannyira, hogy Krejcsi Bálint polgármesternek is már gyakorlatilag a közösségi oldalán valahogy jelezni kell, hogy ezzel foglalkoznak. Úgyhogy bejátszuk ezt a pár perces kis monológiát, jó? Aztán pedig utána beszélgetünk el, hogy szerintetek mit lehetne csinálni, hogy lehetne ezt tenni, jobbá, mi a feladata is kinek, és emellett egyébként egy úriembernek is a posztját, azt megosztjuk és elmondjuk nektek a hozzászólásokat is, mert hogy Andrássy Ferenc is egy pár napja kikelt magából egy posztja kapcsán, úgyhogy igen, kezdjük Recsi Bárinttal, aki a következőt mondta a salgótarjáni hajléktalan helyzete kapcsolatban.
19: Abban találkozunk egy szituációval, amit sokan úgy neveznek, hogy hajléktalan kérdés. Ez nem is mindig hajléktalanokról szól, ugyanis sokan, akiket látunk az utcán és hasonlóképp viselkednek, mint egy hajléktalanok, igenis rendelkeznek hajlékkal. Azt talán kevesebben tudják, és kevesebb ember fotózza le, hogy számos akció indult az elmúlt napokban, vagy elmúlt hetekben is, amelyben részt vett a rendőrség, részt vett a Vöröskereszt és a salgótarjáni közterületfelügyelők is. Így hát azt kell, hogy mondjuk, hogy az akciók bár jártak bizonyos sikerekkel, mégis szinte ugyanúgy látjuk a szituációt napról napra, hétről hétre. Ezzel valóban valamit tenni kell. Persze sokan azt mondják, hogy csináljanak valamit. No, de mi is az a valami? És ahhoz, hogy kitaláljuk, mi is az a valami, hiszen erőnek erejével nem szállíthatjuk el ezeket az embereket, ismerjük meg igazából a problémát. És ahhoz, hogy megismerjük a problémát, én úgy éreztem, hogy felelősségem az, hogy én magam is ismerjem a problémát, és beszélgessek el ezekkel az emberekkel. A tájékozódás során találkoztunk egy Vöröskeresztes munkatársal, aki egyébként civilben járt arra, és számára egyáltalán nem volt ismeretlen a helyzet, de a legtöbb esetről én magam is tudtam. Nem újdonság az, hogy visszatérőek ezek az emberek ezekre a területekre, továbbra is kutattuk a miértet. És a legtöbb esetben, szinte 90%-ban azt tudjuk mondani, hogy megtaláltuk az okát, hogy ezek az emberek miért ide térnek vissza. Hiszen a kérdés jogos. Árnyékot találni sok helyütt. Vizet találni sok helyütt. És igazából hajlékot is lehet találni, hiszen Salgótarján városában van hajléktalan ellátás, van nap, ami melegedő, ami természetesen most nem a melegedést, hanem inkább a pihenést szolgálná. Ez az ellátás lehetőséget ad az étkezésre, a víz fogyasztására, tisztálkodásra, sőt, mosásra is van lehetőség. Tehát igazából minden adott ahhoz, hogy a civilizációnak megfelelő ellátás biztosítva legyen. Ám ezek az emberek mégis visszatérnek ide, és megint felmerül a kérdés, hogy miért. Mert valami olyat találnak, amit másutt nem. És ez egy egyedi segítség. Hiszen látjuk, hogy a kezükben gyakran cigaretta van. Látjuk, hogy a közelükben alkohol van. Látjuk, hogy a közelükben vizes palack van. Mindenkinek más az igénye, de látjuk, hogy ennek az igényre itt van válasz.
16: Nagyjából ennyi, a többi az már
18: nagyon szépen összefoglalt.
2: Na tényleg,
16: beszélünk erről majd, jó, mert hogy azért ennek ellenére a városi kommentelők azok nem nagyon, hogy mondjam, tudnak szofisztikáltan akár fogalmazni, vagy ezt az egészet átgondolom, úgyhogy beszélgetünk erről a témáról majd mindjárt.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Itt is vagyunk, tehát jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor igen, a hajléktalan kérdés aggótarában, amely az elmúlt napokban, hetekben megint ismételten kicsapta az ott élőknél a biztosítékot. Egyébként ez ilyen hullámokban szokott előjönni témaként. Nyilván. Szerintem ezzel biztos, hogy foglalkoztunk már az elmúlt 10 évben.
2: De az a durva egyébként, hogy nyáron, nem? Mert azért ez jellemzően inkább téli probléma volt.
3: Azért
2: karácsonykor
3: is.
2: Én is azt gondolom, hogy inkább téli probléma lenne ez, amikor, igen, mert hogy amikor a marha hidegben ne legyenek kint, vagy nem tudom én, tehát hogy ott én hát nekem eddig ez volt.
1: Egyébként lehet, hogy pont most az van, ugye, hogy mivel nem mennek be melegedőbe, nincsen mínusz, ezért, hogy egyre sokkal többen vannak kint az utcán, mint mondjuk
2: lehet,
1: ugye télen.
2: Hogy ez, igen.
3: De én mondjuk most én örülök, tehát, hogy a polgármester úr ezt felismerte, és hogy akar foglalkozni, és mindenhol nyilván nagy probléma a hajléktalan ügy, és mindenhol van hajléktalan. Legyünk őszinték, bárhová is megyünk, Budapesten is rengeteg van, biztos, hogy vagyok benne, hogy Balassagyarmaton is, de az a
1: hát
3: nagy
1: azért
3: probléma,
1: rengeteg amikor, az nincsen, tehát azért rengeteg szót nem használjuk.
3: Az a nagy probléma, amikor, illetve az a nagyon jó, amikor valaki igenis felismeri a problémát, mint itt a polgármester úr, és azt mondja, hogy igenis foglalkozni szeretne ezzel, és meg akarja ismerni, és igen, polgármester úr, akkor egy javaslat. Igen, akkor tényleg tessék törődni velük, tessék nekik valamiféle célt, valami munkát, valami elfoglaltságot.
2: Sanyi, de tudod mi a baj, amit mondott a polgármester úr, hogy azért a nagy részükkel, ugye elbeszélgeted, van hajlékuk, amúgy, igen. A nagy részüknek, tehát hogy itt én...
1: Moshat.
2: Igen, nem tudom egyszerűen, mert én is abszolút az elesettek pártján állok, nagy általánosságban, de nem tudom én megfogalmazni azt, vagy nem tudom mindig érteni azt, hogy miért nem hajlandók akár bemenni a hajléktalan szállóra. Mi az, amiért nem?
3: Őket, azt mondják, hogy meglopják
2: őket. Sanyi, de az utcán nem. Hát, nem tudom, nekem ez nincs meg, mert én például annak se vagyok a pártján, tudom, hogy ez lehet, hogy hülyeség, hogy ha kér tőled az alkoholista pénzre, akkor ne adjál neki, mi ne. Tehát egy keveset én adok, mert hogy ne költsön itt arra, jó, hát most nem én fogom tudni őt szegényt leszoktatni, akkor már én például az vagyok, aki azért csak adok egy 100-as, uh-huh. 200-as, okay. Ha most cigit vesz, italt vesz, nem tudom, én ezzel nem tudok.
1: Okay.
2: De hogy én azt a részét nem tudom velőből megérteni, hogy azért, mert hogy ne lopjanak tőle, azért az utcán neki jobb.
1: Itt ugye azt mondta a Krejcsi Bálint, és akkor visszatérve a Karvajdnak a hozzászólására, és hogy akkor felismerte a polgármester, hogy az a különbség, hogy bent, hogyha bent él, ugye ezt mondta a Bálint, akkor ugye ott nem kap cigit, nem kap piát. De hogyha kint van, és ott van, és 100-ból, ha csak egy ad annyi pénznek, hogy tud venni belőle bort vagy cikket, akkor inkább
2: akkor
1: a kinti létet választja.
2: Mi, akik adunk nekik,
3: szerintem meg ez ő neki egy megélhetés, egy kereseti lehetőség.
1: Micsoda?
3: Az, hogy ő kint koldul és kap pénzt. És lehet, hogy el kéne azon gondolkodni, hogy lehet, hogy meg kellene adni az esélyt, hogy mondjuk valami munkát adni nekik.
1: Oké, de akkor ez kinek a feladat, Sanyika?
2: Itt, meg hol? Akkor az utcán? Vagy hogy érted?
3: Akár az utcán feladata lenne, hogy
2: takarítani, vagy mit?
3: Nem
2: mire
3: tudom,
2: gondolnál?
3: Hogy ezek a közmunkaprogramok megvannak-e még, meg működnek-e.
2: Biztos, hogy vannak valamilyenek.
1: Már azért annyira nem.
3: Ez most úgy annyira háttérbe szorult, és hidd el, hogy nagyon-nagyon sok ember tudta újrakezdeni az életét, de hát sajnos ezt is elveszítették, és igen, akinek mondjuk nincs munkája, nincs lehetőség, mit kezdjen? És pedig higgyétek el, hogy ez a közmunkaprogramnak is volt értelme, mert tisztították, söpörték a tereket, a városokat.
1: Jó, de ez is megint, tehát igen.
3: És pénzt kapott érte, tudod?
1: Oké, de úgy, hogyha nincsen bankszámlája, nincsen TB kártyája, mert már kint él mondjuk 4 éve az utcán, Sanyika. Tehát, hogy érted?
3: Meg kell valósítani ezt. Hát ilyen nincs, mi az, hogy nincs. Hát valahogy ő is, akkor most hagyjuk meghalni az utcán, mert nincs TB kártyája.
2: Nem.
1: Csak ugye az, hogy nincs olyan, hogy fogod, felveszted a földről őt, és akkor jöttök ezzel holnap dolgozni fog.
3: Tehát, esélyt
1: hogy,
3: kell adni.
1: De ez nem így. Sanyika, ezt pufogtathatod, de meg nyugodtan. Nem, onnan indul egyébként, hogy ki mit tehet velük.
3: Szakemberekre van szükség. szociális munkások, szakemberek,
2: az ott van,
3: megértetik
2: az
3: velük, elbeszélgetnek velük, okay, hogy igenis, hogy van értelme annak, ha te dolgozol, mert akkor meg tudod magadnak teremteni a lehetőséget. Nyilván, ha neked arra van igényed, hogy bort vegyél, vagy cigit vegyél, akkor nem arra szorulsz, hogy kéregessél az utcán, hanem akkor meg tudod fizetni, ki tudod fizetni a fizetésedből, mert dolgozol közösségben, vagy társaságban, vagy emberek, van célod, van programod. Sanyika, miért fel kellett? Most Sanyika, nincs miért fel kellett.
1: Figyelj csak, most ugye hallottad, hogy mondott a Kercsi Bálint. Tehát az, hogy van hova menniük, van lehetőség arra, van szociális háló, van lehetőség...
3: De valamiért az várjál, nincs rendben.
1: De rendben van, csak ugye itt a különbség az ugye az, hogy megmondta a polgármester, hogy miért nincsenek ott, mert cigi kell, meg pia kell.
2: Azt meg, ha meg úgy azt megkapja,
1: nem tudod megkapni, nem tudja csak úgy ott megkapni, hogyha kint van az utcán. Érted? Tehát én tök ez egy ördögi kő, oké, szakértőkkel lepesség, de itt gyakorlatilag azt mondja Bálint is, hogy van szociális háló, bemehet, kimoshatja a ruháját, és nem kell szaros, pisás, súlyos cuccban fetrengeni egész nap az utcákon, van rá lehetőség, mégsem él vele, és nem választ ezt a szolgáltatást, ezt a segítséget, saját maga úgy dönt, mert inkább neki kint, hogy legyen valami tarhálni való.
3: Fel kell karolni, hogy akkor pszichológust kell biztosítani, valami segítő kezet.
2: De szerintem a szociális munkások, én amit néztünk is itt az előző bejártásnál, szemmel láthatóan a szociális munkás már régebb óta ismeri őket, tehát hogy ápolnak vele ilyen, vagy velük a kint él, az utcán élő hajléktalanokkal kapcsolatot, tehát ott nem volt senkinek új a másik, de mégse tudta meggyőzni, vagy... Na, figyelj, Sanyi, várjál. Akkor azt mondom neked, te most még meleg van, jó idő van, ez nem akadály, kinész az utcán, és lesz borod, lesz cigid, lesz, mit tudom, egy beszélgető társad. Ha semmit nem kell tenned, csak kéregetned, egész idézőjelbe értsük a csakot. Vagy bemegy a szállóra, ott valamit csak mégiscsak kéne tenned, vagy dolgoznod esetleg a mi segítségünkkel, és valami keresetet kapnál, vagy nem tudom én, de nem lenne cigid, nem lenne borod csak akkor, hogyha te teszel érte, mit választasz? Érted?
1: Azért nehéz erre válaszolni, akkor szakértő kell, meg hogy segítséget. Sanyika, hogyha ezek vannak, hogyha
2: sajnos nem
1: hogyha
2: ilyen egyszerű.
1: Annyira egyszerű lenne, akkor erről már nem is beszélgetnénk erről a problémáról. De valamiért egyébként ez van, és elmondta Bálint is, hogy akkor itt az van, ugye, hogy inkább kimennek az egyéni segítségért, amit ugye a járókelők adnak. Na jön egy másik oldal, Tarjani csoportban volt azt hiszem kiírva, ez is azért egy eléggé, hogy mondjam, igen, megvéleményezendő. Szégyelje magát a városvezetés, meg az összes kompániájukhoz tartozó illetékes elvtárs. De nagyon. A belváros közepén az egyik üzlet, élelmiszerüzlet, tetőfészek idehányva, okádva. Retek, kosz. Cipőben sem mernek az emberek belépni, süljön le a bőr az arcukról, ha még létezik ilyen, kedves, nagyon érdekeltek. A parkban az összes nincstelen, homeless, nyomorult tele ágyi poloskával, alusza édes álmát, megyeszékhely. Hát csoda, hogy itt hagyja mindenki, vagy ez a cél, ahhoz viszont remek a teljesítményük, mély gratulációm, és nagyon szégyelje magát az összes illetékes skandallú.
3: Nagyon kemény, markáns véleményt fogalmazott meg.
1: Igen.
2: Figyelj, most, ha abba gondolok vele, nyilván mindig milyen szemszögből nézed, ha én vagyok a Salgó Tarjáni emberke, aki megy abba a boltba nap, mint nap, hát vagy persze. Szeretne oda menni, és ez fogadja, vagy a gyerekemet, mondjuk, aki 11-12 éves küldöm le, hogy lehet, hogy átgondolom kétszer, hogy leküldöm, vagy nem küldöm, és nem azért, mert hogy ők bántanak, csak esetleg a gyerek lehet, hogy jobban tart, vagy fél, vagy nem tudom én. Tehát, akkor... ilyen olvasatból nyilván az ő oldaluk is érthető, mert te nem akarnád ezt, de mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy Sanyi, mint te, mint nem látóként, mint valamelyes sorstárs, te odaülhetné velük, az megduálni, így figyelj öreg, mit tudom én. Van ebből ilyen kiút,
3: biztos,
2: vagy olyan kiút?
3: Én biztos, hogy mutatnék nekik. Én biztos, hogy erőt adnék neki. Elmondanám neki azt, hogy nézd meg, itt vagyok vakon, én is megtehetném azt, hogy ideülök a padra, és koldulnék, és kéregetnék, és ahelyett, hogy azt teszem, azért, hogy normális életet tudjak élni, nézd, becsülettel dolgozom 20 éves korom óta, és elértem ezt vagy azt, hogy amaszt.
2: Sanyi, én kívánom neked, vedd föl a polgármester úrral a kapcsolatot. Figyelj, veszíteni való
1: nincs. A kérdés az, hogy ugye, mert mind a két oldalban egyébként van igazság abszolút. Ugye, amit elmondott itt például ez a kommentelő blogolom, mondott Nóri is, abszolút igaza van neki, hogy őt zavarja ez az állapot.
3: Nem
1: feltétlenül egyébként a személye.
2: Nem a személy, így van.
1: Hanem az, hogy ez van, és megyeszékhely van, és nyilván követelés várja azt, hogy a városnak a vezetése ez ellen tegyen valamit, és teljesen jogosan egyébként. Ugyanakkor a polgármester meg elmondja azt, hogy akkor gyerekek, azért nem úgy van az, hogy most akkor én fogom most berakom őt a mosóba, letisztítom őt, és akintől kezdve már holnap reggel pénztáros lesz.
2: Tehát,
1: hogy ez sem így működik, és ugye a kérdés akkor az, hogy kinek a kezében van, vagy milyen eszköz arra, hogy ez gyakorlatilag megszüntess. Ugye ez nem egy egyszerű történet ez, úgyhogy beszélgetünk még erről majd mindjárt, várjuk a véleményeket is. A Viberre 0630 566 2262.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van. Konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul. Az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátra Verebé Szent Kútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométer gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklata a közösségi élmény mellett a hivatáskeresésben is segítséget adhat. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, mert amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett, szemérem sértés miatt kell felelnie. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Választások megtartását sürgeti Ukrajnában, háborús körülmények között is Mihajló Fedorov volt védelmi miniszter. A júliusban menesztett politikus videó üzenetében arról beszélt, megoldást kell találni a demokratikus választások lebonyolítására akkor is, ha a háború még évekig tart. Fedorov szerint nem szabad hagyni, hogy Oroszország közvetve befolyásolja, mikor járulhatnak ismét urnákhoz az ukránok. Elismerte ugyanakkor, hogy a választás megszervezése rendkívül nehéz feladat lenne. Biztosítani kellene a szavazást a fronton szolgáló katonáknak, a külföldön élő ukránoknak és a harcok közelében élőknek is. Emellett szerinte garantálni kell a választások biztonságát, az intézmények függetlenségét és a végeredmény hitelességét. Fedorov úgy véli, a demokratikus működés fenntartása hosszú távon is alapvető kérdés Ukrajna számára.
4: Időjárás.
5: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
4: Közlekedés.
5: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Nehéz a téma, de még egy pár percig foglalkozunk vele. A solgótarjáni hajléktalan helyzet lett megint most porondon, és igen, közben azért nézegetjük még a hozzászólásokat is.
1: És tulajdonképpen ugyanennyi erővel akár a Budapest, meg bárhol is lehetne, tehát hogy ez aktuális.
2: Persze, ezt mondtam, csak hogy lehet az, hogy azért vannak városok, akik ezt meg tudják oldani, és tettek érte, hogy akár Budapesten is ugye tele voltak az aluljárók hajléktalanok.
1: Szerintem egyszerűen... vannak kis annyi még, nem?
2: Hát már annyira nem. Annyira
1: azt
2: nem
1: gondolod.
0: Hát mondjuk az én a másik, tudom. Igen, azért visszaemlékszem, mert azért abból volt hepehúpa kardozás, ugye, hogy gyakorlatilag ugye az előző kormány rendőrök ürítette ki az aluljárókat. Igen. Tehát azért, Sanyika, azért hagyjuk azt, hogy ez most mennyire megoldás, hogy most nem ott fog feltrengeni Csoró a Blahának az aluljárójában, hanem mondjuk fönt valahol egy parknak a tövében, ahol egyébként meg nem tudom én, te Angyalkával elköltened mondjuk a reggelidet, vagy megpihennél mondjuk két metrum megálló között. Tehát azért az is, hogy eltűntek, úgy tűntek, hogy máshova zavarták őket gyakorlatilag.
2: Hát igen,
0: tehát,
2: hogy,
0: tehát nem lett szerintem azért a lakásépítési program megőrizi, hogy ez összes eltűnjön. Tehát, hogy igen, előjön, és így nagyon sokan a városvezetést szidják, valaki azt mondja, hogy nem a városvezetés a bűnös, hanem a lakosság retek része, ilyen hozzászólások is vannak.
1: Hát ő mire gondol?
0: Valaki ezt írja, hogy polgármester úr, ezt a posztot vegye komolyan, megszökik maga mögül a város, milyen költői kép.
1: De egyébként tegyük hozzá, szerintem Salgótarján nem tudom a lakossága, hogy áll, de azért mondjuk úgy, hogy nem emelkedik, ugye?
0: Igen.
2: Hát csökken most már évek óta.
0: Persze. Azt mondja valaki, azt írja, hogy a baj a közmunkások vezetőjétől indul, a következő, hol van a rendőrs

0: Szeretné, nehogy valamibe beleüljön. Erzsébet téri aluljáró már a bűz messzire árad, egy fertő az egész belváros, egyik este az egyik bolt ajtaja előtt kb. 6 hajléktalan aludt. Ilyenek jönnek erre, erre a bejegyzésre egyébként.
1: Mondjuk az is igaz, tehát ha meg most, mert folyamatosan én is hol átállok ide-oda, és próbálom vizslatni minden oldalról, hogy mondjuk a hajléktalan oldaláról is, tehát mi lenne, ha mondjuk nem oda pisilne? Na, nem? Tehát, hogy ilyenekbe esetleg nem lehetne egy kicsit közelíteni az érdekeket, hogy jó barátom, értem, mit tudom én, egy hétig még aludjál itt, vagy keresünk, vagy vedd rá magad, vagy a szociális munkásommal ráveszünk, vagy nem tudom én. De mondjuk, ha annyira meg lenne együttműködő, hogy jó, akkor én mondjuk nem a bolt bejárata elé fogok pisilni, kakilni, hányni, mit tudom én mit csinálni.
0: Igen, amikor valaki azt írja, hogy egyébként ez miatt csak elvesztettem a hozzászólásokat. Ez miatt Báton terenyére jár bevásárolni.
1: Azt is el tudom képzelni.
0: Tehát, hogy
1: azt
0: is simán tehát, hogy nem akar elmenni, mert olyan a helyzet egyébként 1-2-3 élmiszerbolt környékén, hogy akkor inkább elmegy Báton terenyére, majd kevésbé koszos gyúvás.
1: Voltunk most egy olyan nagyvárosban, és ott mentem egy ilyen boltba be, és nem egy lépési volt az, amíg egy rohadt nagy levegőt kellett vennem, mert azért úgy voltam vele, hogy azt a szentét.
0: Úgyhogy nehéz ez.
1: Nehéz.
0: Igen.
1: És nem is tudjuk megoldani.
0: Nem, csak azért erről is beszéltünk, hogy ez nyilván se nem... Vitázhatnánk itt egyébként 10-ig. Nem tudnánk ezzel dűlődni, mert egyébként mind a kettőnek igaza lenne, kettőnek vagy háromnak igaza lenne külön-külön, meg nem is. Tehát, hogy itt ez...
1: Igen, de szerintem akkor is a hajléktalan kollégáknak is együttműködőbbnek kell lenni egy kicsit.
2: Nyilván, ezt egyértelmű.
0: Abszolút, igen. Na jó, menjünk tovább, a zenékkel folytatjuk.

0: Balázs.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a San Lazaro Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szukakutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártirok, a Móricz, a Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, majd amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett személyremsértés miatt kell felelnie. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatás alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
0: Időjárás.
6: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
0: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: nyekiautóház.hu.
7: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
8: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
3: Otis.hu.
0: Közlekedés.
6: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
3: Nagyot szól.
9: 9 múlt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, boldog ünnepet!
10: Igen! Magyarok, férfiak és asszonyok!
9: Hallgassátok mindjárt Varga Bíró Tamást! Lehet, hogy ő érkezik ma.
11: Bizony, bizony, augusztus 20-a van, és ez tök jó, és jönnek a megaslágerek, és ahogy mondta Ádám, már is érkezik Varga Bíró Tamás hozzánk.
9: Akárcsak tegnap. Többen nem mondatok, nem tudok mondani, meglátjuk, hogy mi lesz.
10: Ebből lehet, pont elég ennyi.
9: Lehet, hogy csatlakozik egyébként rá az ünnephez, nem tudom, biztosan ez mindjárt pár után kiderül.

Мегафон. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: talál.
1: Folytatjuk a Start menüt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, így augusztus 20-án, és hát Varga Bíró Tamás is itt van, igen.
2: Figyelj Ádám, mondd csak, mit képzelsz magadról? Jó reggelt neked, és jó reggelt minden kedves rádió hallgatónk, lehet Istvánoknak dupla jó reggelt kívánunk. Most hogy van, lesz tűzi játék, vagy nem lesz, vagy
1: tűzbeces, vagy én tudják, hallgatók a drónokat lévre, hogy én ezt elengedtem már. Mert
2: drónokat lőnek, és felrobbannak a drónok. Igen. Az a legjobb, mert úgy közben képeket is tudnak csinálni, meg a tömegről is tudnak képeket csinálni. Istenem. Annyit gondolkodtam azon, hogy Szent Istvánról, vagy erről a dologról így
1: ilyen érzék. Valamit,
2: de már mindent tudunk.
1: Mindenkel.
2: Ugye? Tehát, hogy mindent tudunk. Hát nem annyira a töri tanároknak, mint inkább Szörényinek és Bródinak köszönhetően. Ugye? Tehát, ugye? És a Nemeskürti, azt hiszem talán a Nemeskürti regényből készült?
1: Azt nem, igen.
2: Talán,
1: reggel, igen. Pont erről beszélt. Már régen volt.
2: Az már régen volt. Régen. Beszéljünk inkább Néró császárról. Sokkal régebben uralkodott.
1: Jó, beszéljünk.
2: Néró császár uralkodása alatt ugye fél Róma leégett, ezt tudjuk. Ismerjük a sztorit, bár egyébként az nem igaz, hogy Néró gyújtatta fel a várost, mert ő egyébként nem is tartózkodott akkor Rómában, talán Kaerében volt, vagy Bájájében, vagy valami, nem tudom hol, és ő maga is meglepődött, nyilván azonnal, amikor a tűzőr értesült, ment vissza Rómába, és igen, azt is több forrás bizonyítja, hogy igen, énekelt a romoknál, de hát nem tudott már mit csinálni. Ráadásul ugye a felgyújtatta az egyébként abból is eredhet, ez a legenda, hogy a tűz terjedését ellentűzzel próbáltak megfékezni, tehát felgyújtottak Néró katonái egész lakótömböket, hogy a nagyobb tüzet megóvják. Nem ez a lényeg. Hanem, hogy Néró a leégett részekhez széles sugárutakat tervezett, erős kőépületekkel, amik nem lehettek most már magasabbak, 2-3 emeletnél, meghalsz, megbolondulsz, 10-12 emeletes úgymond felhőkarcolók voltak akkor már Rómában, mert úgy túlnépesedett, és akkor...
1: Csak fölfele volt hely?
2: Fölfele volt hely, igen. Na most... A polgárok ezután egymás után nyújtották be panaszos leveleiket a császárnak, két meglehetősen nyomósok miatt reklamálva. Az egyik, hogy a széles sugárutak nem nyújtanak elegendő árnyékot. Igen, a kis sikátorok, tudod. A másik legalább olyan fontos, hogy a szerelmesek nem tudnak a sikátorokban szerelmeskedni. Ezért otthonaikba kényszerülnek, ami nem szül jó vét.
1: Lebukás.
2: Na most így tegyen egy politikus kedvére a népének. Ugye? De semmi nem jó. Tehát ott a Times Square-t megcsinálod nekik, a Champs-Élysée-t, érted? És ők Rimóci sikátorért reklamálnak. Miért? Miért van ez?
1: Amúgy ilyen, ilyenek vagyunk.
2: Ha? Amúgy én imádom a sikátorokat, mikor Lilla Olaszországban énekelt Bergamóban, és akkor ott van a fönt a felső város, Città Alta, és ott vannak ilyen helyek, és akkor jól lehet bujkálni.
1: Nekem 4 évig határoztam meg egy bizonyos sikátor az életemet.
2: Na.
1: Az én korosztályom azt tudja, gyerekek, ne dohányozzatok, de mikor reggel mentünk ugye a gimibe, Szentgyörgyibe, akkor ugye a határpresszó mögötti részen gyűltek össze a fiatalok reggelente átbeszélni aznapi leckét, mi lesz izé Doli, és mellette hát a stika cigit azt ott. Tehát az ott kezdés, ott zárás volt.
2: Apukám.
1: A sikinek. Lehet, hogy még az én, nyilván az én korosztályom, hogy a sikinek hívták ezt ott a határpresszó.
2: Nagyon szomorú ez. Tudod, hogy miért szomorú? Mert ugye a Szent Györgyi az utód teljeségű úton intézménye a Szántó Kovács János.
1: Igen.
2: Szakközép és gimnáziumnak. Mi nem sikátoroztunk, tesó.
1: Csak úgy keménybe. Vagy hol van?
2: Beültünk az Ipoly Presszóba.
1: Ja, jó, hát akkor még az más.
2: Cégé, kávé, kóla.
1: Más világ volt.
2: És akkor izé. Ja.
1: Igen. Nekünk az volt. Zolanok voltunk. Az volt a siki ott.
2: Na de mi az a popcorn tüdő? Na, kezdjük azzal, hogy a diacetil, ez egy olyan aroma vegyület, ami erős vajas ízt ad. Ez egyébként nem csak a popcornban fordult elő mesterségesen, hanem néhány silányabb minőségű vajban is. hozzátették a diacetilt, hogy a vajnak vajabb íze legyen. Igen. Az 1990-es években több mikrós popcornnak a gyártó üzem dolgozóinál furcsa tüneteket észleltek, és kiderült, hogy a dolgozók egy bizonyos bronchiolitis obliterans betegségben szenvednek. Hát itt elzáródnak a kis hörgők, gyulladás alakul ki, aztán lecsökken ugye a tüdőnek a kapacitása, lumen kapacitás lecsökkenés következtében. Tünetei száraz köhögés, légszomj, sípoló légzés, fáradtság, tartós károsodás, és nem igazán gyógyítható. És igen, azok a diacetil volt, ami egyébként a fogyasztókat is károsította. Akik a 90-es években ezt a zacskós popcornt, a mikrósat ették, hogyha beleszagoltak. Uh-huh. Ki nem szagolt bele? Uh-huh. Mindenki beleszagolt. Uh-huh. Napi kettő már, az már veszélyes.
1: Két zacsi.
2: Napi két zacsi. Azt azért egy baráti társaság, azért egy házi buli, azért hello.
1: Hát ez hogy? Nem két zacsit fogyott. Vagy egy film alatt, érted?
2: Ott csak úgy pörögtek az zacsik.
1: Igen.
2: Már hát a popcornnál teli zacsik.
1: Hát film igen. Alatt is megeszel, hát meg.
2: Igen. Na most hála jó Istennek a 2000-es évekre ezt a vegyi anyagot eltávolították a popcornból, viszont a zacskók belsejét ezzel egy időben zsír és víztaszító úgynevezett örök vegyi anyagokkal kezelték le. Ez a mai napig benne van nagyon sok pizzás doboz belsejében, a hamburgerek csomagolásában, sütőpapírok felületén. Nem véletlenül nevezik örök vegyi anyagnak, úgyis majdnem egyáltalán nem bomlik le, hála jó Istennek, ugye igen. A szervezetben pedig elég szépen raktározódik.
1: De jó.
2: Mit csinál az örök vegyi anyag a szervezetben? Elmondom. Emeli a koleszterin szintet, csökkenti a termékenységet,
1: de jó.
2: Megváltoztatja a pajzsmirigy működését,
1: de jó.
2: És daganatos megbetegedéseket is okozhat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. Ez azért jó, nem?
1: Ez amikor, a
2: ó, ez igazi vajból készült, mert igazi vajas íze van. A vajas, érzem rajta a vajat, meg a szagolom a vaja. Ne, diacetil.
1: Mit össze?
2: Nem.
1: Ebben nem menjünk bele, jó? Mert
2: igen.
1: Mindegy, ezt mesztére vezetem.
2: Igen. Na, beszéljünk J. Harlan Bratz geológusról.
1: Jó.
2: Nem beszéltünk még róla.
1: Nem,
2: ugye?
1: Szerintem még
2: ma
1: nem.
2: Legalábbis abszolút nem.
1: Igen.
2: Hát ő szegény úgy járt, hogy az összes pályatársa kinevette, mert ő azt állította, hogy a csendes óceán északnyugati részét katasztrofális jégkorszaki árvíz válta ki. Uh-huh. És akkor azt mondták, te hülye vagy. Uh-huh. Nem vagy normális. Mit beszélsz itt? Ez a lassú erő. Csak aztán bekövetkezett, amire senki nem gondolt, megjelentek az égen a műholdak. És a NASA műholdja 1970-ben bebizonyította, hogy igaza volt. Na már most. Bratz 96 éves korában megkapta a geológiai legmagasabb kitüntetést. Uh-huh. Köszönő beszédében szó szerint ezt mondta: minden ellenségem halott, így nincs kinek dicsekedni. Ezt mondta. Minden ellenségem halott, így nincs kinek dicsekednem.
1: Oké. Okay. No. Na nézzük.
2: Ez borzalmas. Már nem az, hogyha minden
1: ellenséget
2: halott, mert ez nem biztos.
1: Ilyen idős korban már, hogy
2: rossz.
1: Hát én most a izét végeztem ki, olvastam újra, ha már idősek a gyertyák csonkigéknek, most olvastam.
2: Igen?
1: Újra.
2: Aha. Jobb a füves könyv.
1: Hát most azért, mert még nincsen bepakolva a könyveim, és akkor ez még ott kinmaradt, és akkor már olvasok, és akkor most újra olvastam. Hát szerintem egy borzasztóan felülértékelt könyvről van szó.
2: Igen?
1: Én most 40 éves korban ezt mondom. Tehát ez mikor volt ez kötelező? 18? Vagy nem tudom.
2: Én nem tudom, hogy ez valaha kötelező volt.
1: Nem volt benne? Nem.
2: Hát figyelj,
1: nem
2: ide.
1: Tudom.
2: Neked hogy... hát mi már annak idején, amikor én voltam, még Berkesi volt, meg ilyenek, hát, hogy akkor szerintem ő tiltólistán volt.
1: És kerestem a szót rá, és én azt találtam így, hogy nekem ez túl...
2: Művészieskedő gagyi?
1: Tagályos. Tehát, hogy mindent elmond benne, érted? Tehát van egy monológod van végig,
2: igen.
1: Érted? Konrádot nem fogod, tehát érted? Konrád szólal jobban, meg Konrád, meg, hogy hát, mi van, érted?
2: Nem
1: fog, és ugyan, elmondja a tök jó vadászatig, meg minden után ugyanazt.
2: Ugye mennyivel jobb az esti kornél?
1: tehát ugyanazt mondja, és komoly mondom.
2: Erről nekem sem tetszik.
1: És figyelj, és így lapoztam, így, hogy így mondom, haladjak már
2: a párbeszédes részig.
1: Hogy akkor mikor őre egy gondolat, hogy valaki megszólal.
2: Én jókaidát csináltam ezt, amikor egy 40 oldalon keresztül bemutatta, hogy...
1: És most, tudod, 40 éves fej, hogy akkor újra, és én most azt mondom, hogy szerintem egy sztarkönyv.
2: Vagy csak olyan lelki állapotban vagy.
1: Nem, mert és így olvasom, és azért nem azt mondom, nem vagyok annyira olvasott ember, mint te, azért mondjuk talán az alsó átlagtól mondjuk olvasottabb vagyok.
2: Igen.
1: És így...
2: Hát vannak ilyenek, tesó.
1: Nem. Tehát, hogy szerintem nem egy nagy truvája ez. Az eleje az jó, meg ugye azt, hogy mikor visszaemlékezik minden, meg azt, hogy tényleg, lehet, hogy 75 évesen, mikor majd még egyszer elolvasom ezt, akkor valóban...
2: És akkor így ráfekszel a flójára, a hullámjaira, és akkor így...
1: De akkor sem fogok, mert mindig ugyan érted, mindig ugyanazokat írja.
2: Újra felidegesíts magad, akkor elolvasod az iskola a határont, és akkor így...
1: Mindegy. Úgyhogy gyerekeknek, ha nem ebben most azt mondom.
2: Akkor... Holnap találkozunk.
1: Folytatjuk, igen.
2: Alig várom.
1: Szia!
2: Szia!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a Szállezáró Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szuka kutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártirok, a Móricz, a Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, majd amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szeméremsértés miatt kell felelnie. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatása alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. került. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett.
0: Időjárás.
4: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
3: Közlekedés.
4: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalma. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
3: Nagyot.

0: Itt a vége. Fussel véle már a kedves hallgatók. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok. Volt egy kis csörte, volt egy kis zene a mai napon, ami a témákat illeti, úgyhogy ez most eddig tartott. Minden jó, neked szép végezet.
1: Olyan gyorsan elment.
2: Jön majd Reni a híreket követően. Bezon. És ma nem menjetek boltba, nem lesz nyitva, és tessék figyelembe venni, hogy megváltoztak a közlekedés feltételei is, nyilván lesznek útlezárások, a menetrend is megváltozott sok esetben a buszok és a vonatok tekintetébe, úgy induljatok neki a hosszú hétvégének.
1: Tényleg ti, bocsánat, programoztok valahol? Most 20-án?
0: Nem.
1: Nem? Sanyi?
2: Figyelj, most nálunk lontalanítás lesz, úgyhogy most nagy pakolások.
1: Én a Nyíriesbe ki akarok menni erre a funky bulisra.
0: Na.
2: Úgyhogy mindenkinek mindenből a legjobbat, és hát így jó van. Időt, hát
0: csak azért szóra. Csak megedzem, hogy a mai napon Balassagyarmaton egy bolt este 10-ig nyitva van.
1: Ami nem múlti.
0: Este 8-ig nyitva van.
1: Ami nem múlti.
0: Ami nem múlti. Zárva bezárva.
2: Akkor jön az üzenet, szeresd önmagad, s mások is szeretni fognak téged.
0: Ó, milyen szép milyen kis történet volt ez. Jaj, na jó van. Taps mindenkinek.
1: Szép napotok legyen.
0: Találkozunk holnap. Szevasztok.
2: Sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Reklám. Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
7: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon! Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
4: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van. Konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul. Az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátra Verebi Szent Kútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométer gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklat a közösségi élmény mellett a hivatáskeresésben is segítséget adhat. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, mert amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévétben nem töltött sértett sérelmére elkövetett szeméremsértés miatt kell felelnie. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Választások megtartását sürgeti Ukrajnában háborús körülmények között is Mihajló Fedorov volt védelmi miniszter. A júliusban menesztett politikus videó üzenetében arról beszélt, megoldást kell találni a demokratikus választások lebonyolítására akkor is, ha a háború még évekig tart. Fedorov szerint nem szabad hagyni, hogy Oroszország közvetve befolyásolja, mikor járulhatnak ismét urnákhoz az ukránok. Elismerte ugyanakkor, hogy a választás megszervezése rendkívül nehéz feladat lenne. Biztosítani kellene a szavazást a fronton szolgáló katonáknak, a külföldön élő ukránoknak és a harcok közelében élőknek is. Emellett szerinte garantálni kell a választások biztonságát, az intézmények függetlenségét és a végeredmény hitelességét. Fedorov úgy véli, a demokratikus működés fenntartása hosszú távon is alapvető kérdés Ukrajna számára.
3: Időjárás.
8: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
4: Közlekedés.
8: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
6: Nagyon szól.
9: Minden idők legnagyobb slágerei, ez a Megafon, benne a Kirakat, Réde Ireni a mikrofonnál. Kellemes napot kívánok mindenkinek, ma augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe, Szent István király és az államalapítás ünnepe. Ilyenkor talán egy kicsit mi is megállunk, és számba vesszük, mi az, amire érdemes emlékezni, és mi az, amit inkább elengednénk. Már is kezdjük a Kirakatot a Well Hello-val, erre már nem fogok emlékezni, ez szól most a Megafonban.

Gordon Ramsay palacsintája az elkészítés technikájának és egy különleges hozzávalónak köszönheti fantasztikus lágyságát. Erről a palacsintáról lesz szó a mai receptrovatban. Gordon Ramsay palacsintájának titka egyrészt a felvert tojáshab, amibe a többi hozzávalót keveri, másrészt az író, amit mi is könnyen beszerezhetünk bármelyik szupermarketből. Ha még sincs otthon, és gyorsan szeretnénk palacsintát sütni, keverjünk egy bögre tejhez egy evőkanál citromlevet, és hagyjuk állni szobahőmérsékleten 10 percig. Nézzük tehát a hozzávalókat a palacsintához. 15 dekaliszt, liszt, 2 tojás, 2 teáskanál sütőpor, 1 teáskanál vanília aroma, 3 deci író, vagy 3 deci tej és 1 evőkanál citromlé, 2 evőkanál cukor, 1 csipet só, fél deci olaj és vaj a sütéshez. A tojásokat választjuk ketté, a fehérjéből egy csipet sóval verjünk kemény habot. A tojássárgákat keverjük el a liszttel, a sütőporral, az íróval, a cukorral, a vanília aromával és az olajjal, majd óvatosan forgassuk bele a tojáshabot is. Egy serpenyőben olvasszunk vajat, és merőkanállal adagoljuk bele a tésztát. Süssük az egyik oldalt nagyjából 5 percig, amíg a tetején buborékok képződnek, majd fordítsuk meg őket, és így süssük tovább 2 percig. Tálaljuk olvasztott vajjal, gyümölcsökkel, vagy esetleg juharszirupal. Ez volt a Gordon Ramsay féle palacsinta receptje.

Szent István nap ünnepén üdvözlöm az Istvánokat, illetve a Bernátokat és a Sámueleket. Nagyon boldog névnapot önöknek, a kirakatban folytatjuk tovább a névnapok eredetével. Az István görög, német, szláv, magyar eredetű férfi név, régi magyar Istefán változatából. Jelentése virágkoszorú, régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú. Ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, illetve házasságkötéskor is. A Bernard German eredetű név a Bernard név magyar formája, jelentése medve, illetve erős. A Sámuel héber eredetű, jelentése Isten meghallgatott. Még egyszer nagyon boldog névnapot kívánok az Istvánoknak, a Bernátoknak és a Sámueleknek.

Vajon mit érdemes ma ebédelni? Menüajánlóval folytatjuk a kirakatot, várják Önöket ma is augusztus 20-án, lesz enyén a Hubert panzióban. A mai ebéd brokkoli krémleves, tyúkhúsleves, grillezett töltött csirkecomb, rizssel kompóttal, pacalpörkölt házi párolt knédlivel, szilvás párnácska, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összerász című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját életükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz, egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 11 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területére a mai naptól, augusztus 23-án vasárnap évfélig a Hungaromet előrejelzése alapján. A következő napokban tartósan 30 Celsius fok feletti hőmérsékletre kell számítani, ami különösen megterhelheti a szervezetet. Fontos a rendszeres folyadékpótlás, ezért mindig legyen mindenkinél elegendő ivóvíz, és akkor is inni kell, ha nem is érzi magát szomjasnak az ember. A nagy melegben érdemes mérsékelni a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein és cukortartalmú italok fogyasztását. A nehéz, zsíros ételeket is célszerű kerülni. A legforróbb időszakban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjon senki hosszabb ideig a tűző napon, és kerülje a megerőltető fizikai munkát, sportot. A szakemberek a kisgyermekekre és az idősekre különösen figyelmeztetnek. Jelentős felújítás történik az Ipoly Viski alapiskola épületénél, írja a felvidék.ma. A mintegy 246 ezer eurós támogatásból nem csak megújul az intézmény, hanem energiahatékonyabbá is válik. A közel 60 éves épület teljes körű korszerűsítése régóta szerepelt az önkormányzat tervei között. A mostani beruházást másfél évtizednyi előkészítés előzte meg. A nyári szünetben kicserélték a nyilászárókat, új kazánt építenek be, és teljes hőszigetelést kap az épület. Az ablakokra külső redőnyök kerülnek, emellett akadálymentes bejáratot alakítanak ki, és korszerűsítik a világítást is. A fejlesztés célja a fenntartási költségek csökkentése, miközben komfortosabb körülményeket teremtenek a diákok és a pedagógusok számára. A munkák jelentős részét szeptember előtt befejezik. Az iskola szeptember 1-én fennállásának 125. évfordulóját is ünnepli. Imár nem csak pletyka. Egy párt alkot Kim Kardashian és Lewis Hamilton. A reality sztár és a Forma 1-es pilóta kapcsolatáról hónapok óta találgatnak. Most azonban Kardashian internetes oldalán közös fotókat is megosztott. A képeken a pár egy tengerparton romantikázik, később pedig ölelkezve és családtagjaikkal együtt is láthatók. A bejegyzéshez Kardashian egy valahol túl a szivárványon kezdetű üzenetet írt. Hamilton a hírek szerint már Kardashian gyermekeivel is jó kapcsolatot ápol. Egy korábbi felvételen például a kisfiúval Sammellel szörfözött. A párhoz közel állók szerint komoly a kapcsolat, és mindketten közös jövőt képzelnek el. Időjárás. Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
3: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
5: Nagyot szól.
3: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palócfasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren. A délelőtt 11 órakor a hagyományos fasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gebali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó. Ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retro slágereké a terep, érkezik a Balassa Gyarmati Retro Emlékzenekar. Este 6:00-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Fasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van, jön a horoszkóp rovat. Szerencsés napja lehet ma a kosnak, még szorult helyzetekből is nagyszerűen ki tudja vágni magát. A Vénusz együtt áll a Neptunusszal, ami romantikus energiákat hozhat a bikák számára, illetve spirituális élményeket is. Ma mélyebb szinten képesek kikapcsolódni. Kedves ikrek, energikus és találékony a mai napon, különösen a főnökeit kápráztatja el. Ami a rákokat illeti, a Vénusz-Neptunusz együttállás miatt most könnyebben megragadható és megfogalmazható, amit néha saját magának sem tud bevallani. Kedves oroszlán, szereti kimondani, amit gondol, és azt is tudni akarja, hogy a partnere miként gondolkodik kettejük kapcsolatáról. A Vénusz-Neptunusz együttállása felébreszti a szűzben a nyitottságot a spiritualitásra. Most olyan élményei, érzései és megélései lehetnek, amelyek még közelebb hozzák önt egymáshoz a párjával. Hamarosan jönnek a mérlegek, előtte zene.

A mérlegekkel folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a kirakatban. Sok a változás az életében, a nagy tervek most előmozdítóak, épp a tervezgetés az elgondolás hiánya okozhat zavart a kapcsolatban, merjen álmodni együtt a többiekkel. Kedves Skorpió, ma végre nyíltan és őszintén megmondhatja a véleményét valakinek, és egyben megbeszélheti a problémáit egy lelkitárssal. Valami rejtélyes esemény várható a nyilas közvetlen környezetében, helyesen tenné, hogyha utána járna. Kedves Bakma, kockára tesz valamit valaki más érdekében, lehet, hogy ez csak egy kisebb összeg, de lehet, hogy akár a jó hírét is képes feláldozni. Nézzük a vízöntőket, ma kicsit káoszosan indult a nap, de aztán annál szebben körvonalazódik minden, egy rejtélyes ügyre is megoldást találhat. Végül pedig, kedves halak, a Vénusz és a Neptunusz együttállása miatt erős, a lelkéből fakadó érzelmek keríthetik most hatalmukba. Ezt most elősegítheti egy csodálatos szerelmi kapcsolat is, amiben úgy érzi, teljes fényében megélheti önmagát.

Vajon mit érdemes ma ebédelni? Menü ajánlóval folytatjuk a kirakatot, várják Önöket. Ma is augusztus 20-án lesz enyén a Hubert panzióban. A mai ebéd brokkoli krémleves, tyúkhúsleves, grillezett töltött csirkecomb, brizssel kompóttal, pocalpörkölt házi párolt knédlivel, szilvás párnácska, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonya lekvárral, illetve rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
9: Dél van.
2: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 20-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a San Lazaro Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szukakutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Dallos Szilviát, a San Lazaro Állatvédő Alapítvány elnökét hallják.
11: Hát én kimerem jelenteni, hogy a minden idők egyik legnehezebb nyarán kezdünk túl lenni, tehát az elmúlt hónapokban olyan számú bajban lévő kutyákhoz kaptunk bejelentéseket, illetve annyi gazdától hívást, akik nem tudják már tovább tartani a kutyákat, vagy éppen bármilyen okból kifolyólag szeretnének megválni a kutyáiktól, hogy erre már nagyon régen volt példa. Nagyon nagy szám van kutyacsaládokról, kölykökről, ami mind-mind elkerülhető lenne, ha egyszer mindenkorra az emberek megértenék az ivartalanítás fontosságát. És nem akkor keresnének meg, hogy jaj, megszült a kutya, jaj, befogadtuk a kutyát, befogadtuk, és jaj, lett 8 kiskutya. Nem. Hívjon fel, amikor befogadott egy szukakutyát, kérjen segítséget abban, hogy mi lenne a módja, hogyan lehetne megelőzni, hogy nem kívánt szaporulat legyen. Nagyon fontos lenne, hogy az önkormányzatok ebben valami segítséget nyújtsanak. Tehát olyan kevesen vagyunk, akik ezen a területen önkénteskednek, dolgoznak, hogy ha itt most Balassagyarmat környékén lenne 30 ember, aki ezzel foglalkozik, az is kevés lenne.
9: Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van. Konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul. Az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Dávid Martint, Tolmács polgármesterét hallják.
10: És van, ami lehetőséget adhat majd nagyobb diszkontáruház elhelyezésére, és most mi az egyikkel kooperáltunk, az egyik tulajdonossal, és nekünk az lenne itt a célunk, hogy egy olyan nagyobb élelmiszeráruházat hozzunk ide, amiért sokan Vácsra, illetve Balassagyarmatra utaznak. A hely adott, és tervezési fázisban vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy erre itt a környéken szükség van, mert tetszik, nem tetszik, az ember, ha el akar menni egy nagyobb bevásárlásra, azt így is, hogy is el fogja intézni, és elutazik 20-30 kilométert.
9: Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártírok, a Móricz, a Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátraverebi Szentkútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométert gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklata a közösségi élmény mellett a hivatáskeresésben is segítséget adhat. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
12: A zarándoklat nagy részén szeretnének velem beszélgetni, nem is annyira a személyem miatt, hanem inkább, hogy nagyon nagy vágy van bennük megosztani így az Isten kapcsolatukat, a hétköznapjaikat, a nehézséget, a küzdelmeiket, és hogy erre hát dicsőség az Úrnak, hogy van lehetőség egy ilyen zarándoklaton, ahol igazából 6 napot így végig imádságban, közösségben, játékban, örömben együtt tölthetünk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy tér, és ilyenkor hát nyilván nem titkolt szándékunk így a zarándoklaton az, hogy a hivatáskeresésükben akár segíteni megtalálásban, de hogy azt nagyon-nagyon tapasztalom, és hogy ez érint meg a legjobban, hogy nem csak állapotbeli hivatásokról, mint szerzetesség vagy családos hivatásról van szó, hanem sokkal-sokkal mélyebbre is tudnak menni, és nagyon sok mély ilyen tapasztalatuk van, sok mély hívást így megélnek az Isten részéről, a közösség részéről, egymásnak így a részéről, és hogy nagy öröm számomra, hogy erre akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha a világ egy másik, könnyebb utat kínál, akkor is így megéri nekik így az áldozatot vállalni, és hogy így küzdeni afelé, hogy ennek a hívásnak eleget tudjanak tenni, hogy be tudják ezt így teljesíteni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon megrendítő mindig. Sokan érkeznek valamilyen sebbel, aminek így a gyógyulását kérik, ez lehet lelki, sokszor inkább lelki sem, mint fizikai.
9: A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, mert amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szemérem-sértés miatt kell felelnie. Több mint fél tonna halat fogtak az Öreg Potyka Horgász Egyesület Ludány halászi versenyén. Bár a halak ezúttal kevésbé voltak aktívak, a résztvevők kitartóan küzdöttek minden egyes kapásért. A verseny végére összesen közel 517 kg hal került a szákokba. Az A szektorban Szolnoki Zsolt, a B-ben Petrovics János, míg a C szektorban ifjabb Csőke Imre szerezte meg az első helyet. A nap legnagyobb halát Gergai Róbert fogta, például 9,4 kilogrammot nyomott. A szervezők szerint a nehezebb körülmények ellenére jó hangulatú és sportszerű versenyt zártak.
13: Időjárás.
9: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
13: Közlekedés.
9: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
13: Megafon.
14: Nagyon szól.
16: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánló következik. Ha augusztus 20-án egy igazán hangulatos zenés ünnepi programra vágynak, akkor irány a Bánki vízi színpad. Csütörtökön este 6 órától ünnepi műsorral várják a közönséget, ahol a magyar kultúra, a hagyományok és a zene találkozik. Az est egyik különleges fellépője a háromszoros világbajnok, For Dance lesz. A néptáncot lendületes, látványos produkcióval hozzák el a Bánki közönségnek, autentikus magyar ritmusokkal és modern színpadi elemekkel. Az ünnepi program része lesz az új kenyér ünnepi megáldása és kóstolása is, így augusztus 20-a egyik fontos hagyománya sem marad ki. Aztán, amikor az ünnepi műsor véget ér, kezdődhet a buli. Az estét az utcaválon a Pedrofon zenekar folytatja, akik több mint két évtizedek gondoskodnak a jó hangulatról. A zenekar számos településen és rendezvényen megfordult már, Bánkon pedig különösen otthonosan mozognak. Szóval, ha egy kellemes, zenés augusztus 20-ai programot keresnek, ne feledjék, csütörtökön 6 órától Bánk vízi színpad, ünnepi műsor, For Dance, új kenyér, majd utcabál a Pedrofonnal.

Szent István nap ünnepén üdvözlöm az Istvánokat, illetve a Bernátokat és a Sámueleket. Nagyon boldog névnapot önöknek, a kirakatban folytatjuk tovább a névnapok eredetével. Az István görög, német, szláv, magyar eredetű férfi név, régi magyar Istefán változatából. Jelentése virágkoszorú, régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, illetve házasságkötéskor is. A Bernard germán eredetű név a Bernard név magyar formája, jelentése medve, illetve erős. A Sámuel héber eredetű, jelentése Isten meghallgatott. Még egyszer nagyon boldog névnapot kívánok az Istvánoknak, a Bernátoknak és a Sámueleknek.

Napi filmajánlónk következik, méghozzá nyári filmekkel, az első igazi nyár. Az anyjával és a rossz fej pasiával családi lazulásra elrángatott 14 éves Duncan összehaverkodik a helyi vízi vidámpark laza úszómesterével. Kezdetben úgy tűnik, ez a nyár maga a pokol, és végül csodálatos, feledhetetlen izgalmakkal teli, az első szerelemmel fűszerezett igazi kalandá válik, életre szóló élmény lesz belőle, ez az első igazi nyár. Másik filmen pedig az Aloha, Bradley Cooperrel a főszerepben. Brian katonai karrierje után üzletember lett, és most a Hawaii-szigeteken az őslakosokkal próbál megegyezni egy beruházásról. Brian itt találkozik újra egykori szerelmével, aki már két gyermekes családanya, miközben szerelemre lobban a légierő egyik alkalmazottja iránt, aki éppen az ő tevékenységét felügyeli. Nagyon szép film, érdemes megnézni ezt is. Bradley Cooperrel a főszerepben, ez nem más, mint az Aloha.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.
2: How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Napzsatára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
8: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebekpajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
9: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette. A közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártirok, a Móricz, a Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. Több mint fél tonna halat fogtak az Öreg Potyka Horgász Egyesület Ludány halászi versenyén. Bár a halak ezúttal kevésbé voltak aktívak, a résztvevők kitartóan küzdöttek minden egyes kapásért. A verseny végére összesen közel 517 kg hal került a szákokba. Az A szektorban Szolnoki Zsolt, a B-ben Petrovics János, míg a C szektorban ifjabb Csőke Imre szerezte meg az első helyet. A nap legnagyobb halát Gergai Róbert fogta, például 9,4 kilogrammot nyomott. A szervezők szerint a nehezebb körülmények ellenére jó hangulatú és sportszerű versenyt zártak. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területére a mai naptól, augusztus 23-án vasárnap évfélig a Hungaromet előrejelzése alapján. A következő napokban tartósan 30 Celsius fok feletti hőmérsékletre kell számítani, ami különösen megterhelheti a szervezetet. Fontos a rendszeres folyadékpótlás, ezért mindig legyen mindenkinél elegendő ivóvíz, és akkor is inni kell, ha nem is érzi magát szomjasnak az ember. A nagy melegben érdemes mérsékelni a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein és cukortartalmú italok fogyasztását. A nehéz, zsíros ételeket is célszerű kerülni. A legforróbb időszakban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjon senki hosszabb ideig a tűzőnapon, és kerülje a megerőltető fizikai munkát, sportot. A szakemberek a kisgyermekekre és az idősekre különösen figyelmeztetnek. Egy interneten terjedő videó vezette el a kutatókat egy eddig ismeretlen halfaj felfedezéséhez India északi részén, írja 24.hu. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni egy videó megosztó felületen, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Genetikai vizsgálattal igazolták, hogy új fajról van szó, amely egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A mindössze 4 cm-es, szinte teljesen átlátszó állat a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Apró szemeit bőr fedi, ami a teljes sötétséghez való alkalmazkodás jele. A faj a talajvízben, mélyen a föld alatt él, életmódjáról és szaporodásáról azonban egyelőre keveset tudnak a kutatók. Imár nem csak pletyka. Egy párt alkot Kim Kardashian és Lewis Hamilton. A reality sztár és a Forma 1-es pilóta kapcsolatáról hónapok óta találgatnak. Most azonban Kardashian internetes oldalán közös fotókat is megosztott. A képeken a pár egy tengerparton romantikázik, később pedig ölelkezve és családtagjaikkal együtt is láthatók. A bejegyzéshez Kardashian egy valahol túl a szivárványon kezdetű üzenetet írt. Hamilton a hírek szerint már Kardashian gyermekeivel is jó kapcsolatot ápol. Egy korábbi felvételen például a kisfiúval Psemmellel szörfözött. A párhoz közel állók szerint komoly a kapcsolat, és mindketten közös jövőt képzelnek el. Férjhez ment hétfőn az énekesnő Radics Gigi, aki 30. születésnapján mondta ki a boldogító igent kedvesének, Mackó Miki producernek közölte több hírportál is. A pár kétszer is megerősítette házassági esküjét. Először a Váci Székesegyházban tartottak templomi ceremóniát szűk család és baráti körben. Radics Gigi fehér csipkeruhát és hozzáillő fájtlat viselt, tanúja pedig a legjobb barátja és menedzsere volt. Később az alsópetényi Prónai kastély tópartján amerikai stílusú szertartáson is összekötötték életüket, immár több száz vendég előtt.
1: Időjárás.
5: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
3: Közlekedés.
5: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
9: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palóc Vasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren, a délelőtt 11 órakor a hagyományos Vasírt sütőversennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gabali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó, ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retro slágereké a terep, érkezik a Balas a gyarmati retro emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Vasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrádkövest felé venni az irányt.

rap csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz.

Örökre görögbe, Fejős Éva könyvét ajánlom most a figyelmükbe a mai könyvajánló rovatban. Nadányi Niki több korábbi Fejős Éva regény hősnője, kisgyerekes anyaként fantasztikus, egyben ijesztő állásajánlatot kap. Legyen a Mademoiselle magazin főszerkesztője. Azonban a magazin tulajdonosi körét le kell nyomoznia, erre az éppen Santorini nyaraló magánnyomozó nagyanyját kéri meg. A nagyi meglepő dolgokat talál, de nem ér rá teljes erővel ezekre koncentrálni, mert egyrészt a barátnőjét kell megmentenie, egy szerinte csaló görögtől, másrészt végre szeretné lebuktatni az ügyészt, akit sokakkal ellentétben bűnösnek tart. A magánnyomozó nagyi újdonsült barátnőjével, a hihetetlenül laza Luizával osztozik egy csodás szobán Santorinin, és kalandjaik felejthetetlennek bizonyulnak, mindaddig, amíg a magánnyomozót el nem kábítják. Közben a csodás karibi szigetről, Szent Luciáról Athénba indul egy férfi és a barátnője, Budapestről pedig egy nő, aki mostanában nem szívesen utazik sehová. Athén forró, büdös és hangulatos, éppen ideális ahhoz, hogy hőseink itt találkozzanak, ha nem is egy nyaralásra, de legalább egy estére. Fejős Éva regényében nem csak egy hangulatos görög szigetre és a nyüzsgő fővárosba az Akropolisz alá kalauzol minket, hanem újra izgalmas, krimis történettel örvendezteti meg olvasóit. Az Örökre görögbe olvasásához vegyünk elő egy doboz olajbogyót, hallgassunk görög zenét mellé, vagy csak üljünk csendben és merüljünk bele a könyvbe, hiszen a történet garantáltan mindenkit magával sodor majd. Ez Fejős Évától az Örökre görögbe.

0: csak a vegán pápa egy a keszer.
1: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, ma augusztus 20-a van, és ma is érdemes jó filmeket nézni a moziban, Balassagyarmaton, délután 2-től és 3:45-től vetítik a Mancs őrjáratot. Minyonok és szörnyek 3D-ben 2:45-től, 4 órától 3D-ben, Vajana 5:30-től 3D-ben, Pókember vadonatúj nap, 2-től a gyerkőcöknek Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, szintén 2-től a Sivatag fia. Balszerencse akcióban egy francia vígjáték 4 órától. Insiders köztünk járnak egy horrorfilm 4-től 8-tól és 10-től. A Pasi gyerekkel jön egy vígjáték 6 órától. Zendülés Jason Statham legújabb filmje 6-tól 8-tól és 10-től. Az Oak Street vége című filmet is megnézhetik 17:30-től, illetve az Exit 8-at, valamint az Odüsszeiát este 8-tól. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy hogy lehúzzanak.
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
5: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
6: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az

0: Sasagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Tegnap hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Bakka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bakka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területére a mai naptól, augusztus 23-án vasárnap évfélig a Hungaromet előrejelzése alapján. A következő napokban tartósan 30 Celsius fok feletti hőmérsékletre kell számítani, ami különösen megterhelheti a szervezetet. Fontos a rendszeres folyadékpótlás, ezért mindig legyen mindenkinél elegendő ivóvíz, és akkor is inni kell, ha nem is érzi magát szomjasnak az ember. A nagy melegben érdemes mérsékelni a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein és cukortartalmú italok fogyasztását. A nehéz, zsíros ételeket is célszerű kerülni. A legforróbb időszakban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjon senki hosszabb ideig a tűző napon, és kerülje a megerőltető fizikai munkát, sportot. A szakemberek a kisgyermekekre és az idősekre különösen figyelmeztetnek. Jelentős felújítás történik az Ipoly Viski alapiskola épületénél, írja felvidék.ma. Amint egy 246 ezer eurós támogatásból nem csak megújul az intézmény, hanem energiahatékonyabbá is válik. A közel 60 éves épület teljes körű korszerűsítése régóta szerepelt az önkormányzat tervei között. A mostani beruházást másfél évtizednyi előkészítés előzte meg. A nyári szünetben kicserélték a nyilászárókat, új kazánt építenek be, és teljes hőszigetelést kap az épület. Az ablakokra külső redőnyök kerülnek, emellett akadálymentes bejáratot alakítanak ki, és korszerűsítik a világítást is. A fejlesztés célja a fenntartási költségek csökkentése, miközben komfortosabb körülményeket teremtenek a diákok és a pedagógusok számára. A munkák jelentős részét szeptember előtt befejezik. Az iskola szeptember 1-én fennállásának 125. évfordulóját is ünnepli. Imár nem csak pletyka. Egy párt alkot Kim Kardashian és Lewis Hamilton. A reality sztár és a Forma 1-es pilóta kapcsolatáról hónapok óta találgatnak. Most azonban Kardashian internetes oldalán közös fotókat is megosztott. A képeken a pár egy tengerparton romantikázik, később pedig ölelkezve és családtagjaikkal együtt is láthatók. A bejegyzéshez Kardashian egy valahol túl a szivárványon kezdetű üzenetet írt. Hamilton a hírek szerint már Kardashian gyermekeivel is jó kapcsolatot ápol. Egy korábbi felvételen például a kisfiúval Psemmellel szörfözött. A párhoz közel állók szerint komoly a kapcsolat, és mindketten közös jövőt képzelnek el.
4: Időjárás.
3: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
5: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.
2: programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összerász című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját életükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz, egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.

A tápláló és alacsony kalória tartalmú mandulatej előnyeivel foglalkozunk a mai életmód rovatban. A mandulatej nem csak azért közkedvelt, mert alacsony kalóriatartalommal rendelkezik, hanem mert a cukor nélküli mandulatej még a vércukorszintet sem emeli meg. A mandulatej emellett nagy mennyiségben tartalmaz E-vitamint. Ez egy antioxidáns vitamin, amely nagyon sokféle krónikus és egyéb betegségtől megóvhat minket. A laktóz intolerancia egy olyan állapot, amikor valaki nem képes megemészteni az állati tejben természetesen megtalálható tejcukrot, az úgynevezett laktózt. A mandulatej laktózmentes, így megfelelő alternatíva lehet a laktózérzékeny emberek számára. Illetve más tejekkel összehasonlítva, ez a mandulatej kevés kalóriát tartalmaz, ami hasznos lehet azok számára, akik kalóriaszámláló diétát tartanak. Hamarosan folytatjuk mai témánkat, de előtte zene.

az egészséges mandulatairől a mai életmód rovatban. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. A mandulat tejjel kapcsolatban bebizonyosodott, hogy segít fenntartani a normális vérnyomást, és még a jó beseműködést is biztosítani tudja. Antioxidánsokban természetesen bővelkedik, ilyen antioxidáns vitamin a C-vitamin is, amely nagyon pozitívan hat a bőr egészségére. Hogyha nagyon nehezen tudunk este elaludni, vagy nem tudunk, akkor is érdemes ezt a tejet fogyasztani, hiszen nagyon sok alvást segítő tápanyagot tartalmaz, mint például triptofánt, magnéziumot és melatonint. Tökéletes forró italokhoz, turmixokhoz, főzéshez és sütéshez. Ez az ital könnyen használható szinte bármilyen vegán receptben, legyen az édes vagy sós, hiszen nagyon finom íze van, érdemes tehát kipróbálni a mandulatejet.

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautohaz.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatás alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Afrikai sertéspestist igazolt a Nébih laboratóriuma egy Baranya vármegyei sertésállományban. Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása jelezte a betegség megjelenését. A mintavétel után az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih szerint a térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőző afrikai sertéspestissel, ezért a sertéstartóknak fokozottan be kell tartaniuk a járványvédelmi szabályokat. Kiemelten fontos a gabona alapú takarmány, legalább 30 napos, a szalma pedig 90 napos elkülönített tárolása és pihentetése. A telepeket zárva kell tartani, a fertőtlenítési előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és meg kell akadályozni a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést is. A szakemberek szerint csak következetes járványvédelemmel előzhető meg a betegség további terjedése a házi sertésállományban. Férjhez ment hétfőn az énekesnő Radics Gigi, aki 30. születésnapján mondta ki a boldogító igent kedvesének, Mackó Miki producernek közölte több hírportál is. A pár kétszer is megerősítette házassági esküjét. Először a Váci Székesegyházban tartottak templomi ceremóniát szűk család és baráti körben. Radics Gigi fehér csipkeruhát és hozzáillő fátylat viselt, tanúja pedig a legjobb barátja és menedzsere volt. Később az alsópetényi Prónai kastély tópartján amerikai stílusú szertartáson is összekötötték életüket, immár több száz vendég előtt.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
11: Időjárás.
3: Időjárás.
9: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
10: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
11: Közlekedés.
9: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
11: Megafon.
10: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánló következik. Ha augusztus 20-án egy igazán hangulatos zenés ünnepi programra vágynak, akkor irány a Bánki vízi színpad. Csütörtökön este 6 órától ünnepi műsorral várják a közönséget, ahol a magyar kultúra, a hagyományok és a zene találkozik. Az est egyik különleges fellépője a háromszoros világbajnok, for Dance lesz. A néptáncot lendületes, látványos produkcióval hozzák el a Bánki közönségnek, autentikus magyar ritmusokkal és modern színpadi elemekkel. Az ünnepi program része lesz az új kenyér ünnepi megáldása és kóstolása is, így augusztus 20-a egyik fontos hagyománya sem marad ki. Aztán, amikor az ünnepi műsor véget ér, kezdődhet a buli. Az estét az utcaválon a Pedrofon zenekar folytatja, akik több mint két évtizedet gondoskodnak a jó hangulatról. A zenekar számos településen és rendezvényen megfordult már, Bánkon pedig különösen otthonosan mozognak. Szóval, ha egy kellemes, zenés augusztus 20-ai programot keresnek, ne feledjék, csütörtökön 6 órától Bánk vízi színpad, ünnepi műsor, for Dance, új kenyér, majd utcabál a Pedrofonnal.

Nagyvilág rovat a kirakatban, az Európai Unión kívüli nyaralásból soha ne hozzunk haza növényeket, virágokat, magokat, gyümölcsöket vagy zöldségeket. Érdemes ezt megfogadni, ezek az egzotikus növények olyan kártevőket rejthetnek magukban, amelyek károsíthatják az Európai Unióban honos és termesztett növényeket. Az elővigyázatosság azért is fontos, mert a messzi tájakról az országba olyan növényi károsítókat lehet behurcolni, amelyek ellen nem lehet védekezni, vagy azért, mert nincs még ellene hatékony védekezési technológia, vagy a honos növények nem elég ellenállóak. Ráadásul invazív fajok is érkezhetnek ilyen módon az országba, amelyek elnyomhatják az őshonos növényeket, és ártalmasak lehetnek a helyi növény- és vadvilágra, úgyhogy külföldi nyaralásból ne hozzanak haza növényeket, virágokat, magokat, gyümölcsöket, illetve zöldségeket. Hamarosan folytatjuk tovább napi nagyvilág rovatunkat, előtte zene.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

A magaslágerek között utazunk egy picit gondolatban, Korfun járunk, Korfu erdős, hegyes táj, kevés Görög-sziget mondhatja el ezt magáról, varázsát tovább növelik a völgyekben megbújó kicsiny, hófehér falvak, a strandolásra kiválóan alkalmas homokos partok és a helyiek messzeföldön híres vendégszeretete. Ez az a hely, ami minden olyan vonással rendelkezik, melyet egy üdülőszigettől elvárhatunk, Görögország és Olaszország keveréke, ahol minden hódító nép nyomot hagyott. Érdemes nyáron felfedezni a Jón-tenger gyöngyszemét. A természeti szépsége mindenkit rabul fog ejteni. Korfu fővárosa, a festői város a keleti partszakaszon épült. Látni valóit az új erőt koronázza meg, ami még a velencei korszak idején született. Sok palota van itt, és nagyon szerette II. Erzsébet brit királynő férje is, Fülöp herceg. Itt volt például a szülőháza, illetve Sziciről is híres Korfu. Érdemes megnézni például a palotát is, amit Erzsébet magyar királyné számára építettek. Ez nem más, mint az Aquileoni palota. Ennyit tehát Korfuról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Spaniolstvo naš.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Ez volt a mai kirakat, további jó pihenést kívánok mindenkinek augusztus 20-ára. Jó kis koncertek lesznek a városokban, illetve programok egész ország szerte, hiszen ma augusztus 20-a van. Ha pedig dolgozniuk kell, akkor kitartást kívánok, tartsanak velünk a Megafonnal éjjel-nappal. Ne feledjék, megtalálnak minket az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Ez volt a kirakat, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van. Konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul. Az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátraverebi Szentkútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométer gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklata a közösségi élmény mellett a hivatás keresésben is segítséget adhat. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, mert amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szeméremsértés miatt kell felelnie. Tegnap hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Bakka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is.

0: ünnepel. Lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Választások megtartását sürgeti Ukrajnában, háborús körülmények között is Mihajló Fedorov volt védelmi miniszter. A júliusban menesztett politikus videó üzenetében arról beszélt, megoldást kell találni a demokratikus választások lebonyolítására akkor is, ha a háború még évekig tart. Fedorov szerint nem szabad hagyni, hogy Oroszország közvetve befolyásolja, mikor járulhatnak ismét urnákhoz az ukránok. Elismerte ugyanakkor, hogy a választás megszervezése rendkívül nehéz feladat lenne. Biztosítani kellene a szavazást a fronton szolgáló katonáknak, a külföldön élő ukránoknak és a harcok közelében élőknek is. Emellett szerinte garantálni kell a választások biztonságát, az intézmények függetlenségét és a végeredmény hitelességét. Fedorov úgy véli, a demokratikus működés fenntartása hosszú távon is alapvető kérdés Ukrajna számára.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre van ma kilátás, de időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a San Lazaro Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szuka kutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártírok, a Móricz, Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, majd amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szeméremsértés miatt kell felelnie. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatása alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés. Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
10: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
11: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
12: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
13: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
12: Horizontablak.hu.
14: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Tes, Valmár, Szikora Róbert és az Ergo, Meringer, Analóg Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a Szállezáró Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szuka kutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártirok, a Móricz, Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, majd amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szeméremsértés miatt kell felelnie. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatása alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett.
2: Közlekedés.
4: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagy Lóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
7: Megafon, nagyot szól.

napjaink meg a slágerei.

0: reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
4: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 20-án. A mikrofonnál Szenné Hajni.
7: Hírek.
6: Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a Szállezáró Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szukakutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Dallos Szilviát, a Szállezáró Állatvédő Alapítvány elnökét hallják.
8: Hát én kimerem jelenteni, hogy a minden idők egyik legnehezebb nyarán kezdünk túl lenni, tehát az elmúlt hónapokban olyan számú bajban lévő kutyákhoz kaptunk bejelentéseket, illetve annyi gazdától hívást, akik nem tudják már tovább tartani a kutyákat, vagy éppen bármilyen okból kifolyólag szeretnének megválni a kutyáiktól, hogy erre már nagyon régen volt példa. Nagyon nagy számban kutyacsaládokról, kölykökről, ami mind-mind elkerülhető lenne, ha egyszer mindenkorra az emberek megértenék az ivartalanítás fontosságát. És nem akkor keresnének meg, hogy jaj, megszült a kutya, jaj, befogadtuk a kutyát, befogadtuk, és jaj, lett 8 kiskutya. Nem. Hívjon fel, amikor befogadott egy szukakutyát, kérjen segítséget abban, hogy mi lenne a módja, hogyan lehetne megelőzni, hogy nem kívánt szaporulat legyen. Nagyon fontos lenne, hogy az önkormányzatok ebben valami segítséget nyújtsanak. Tehát olyan kevesen vagyunk, akik ezen a területen önkénteskednek, dolgoznak, hogy ha itt most Balassagyarmat környékén lenne 30 ember, aki ezzel foglalkozik, az is kevés lenne.
6: Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van. Konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul, az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Dávid Martint, Tolmács polgármesterét hallják.
7: És van, ami lehetőséget adhat majd nagyobb diszkontáru az elhelyezésére, és most mi az egyikkel kooperáltunk, az egyik tulajdonossal, és nekünk az lenne itt a célunk, hogy egy olyan nagyobb élelmiszeráruházat hozzunk ide, amiért sokan Vácsra, illetve Balassagyarmatra utaznak. A hely adott, és tervezési fázisban vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy erre itt a környéken szükség van, mert tetszik, nem tetszik, az ember, ha el akar menni egy nagyobb bevásárlásra, azt így is, hogy is el fogja intézni, és elutazik 20-30 kilométert.
6: Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártírok, a Móricz, a Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátra Verebé Szent Kútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométert gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklat a közösségi élmény mellett a hivatáskeresésben is segítséget adhat. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
9: A zarándoklat nagy részén szeretnének velem beszélgetni, nem is annyira a személyem miatt, hanem inkább, hogy nagyon nagy vágy van bennük megosztani így az Isten kapcsolatukat, a hétköznapjaikat, a nehézséget, a küzdelmeiket, és hogy erre hát dicsőség az Úrnak, hogy van lehetőség egy ilyen zarándoklaton, ahol igazából 6 napot így végig imádságban, közösségben, játékban, örömben együtt tölthetünk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy tér, és ilyenkor hát nyilván nem titkolt szándékunk így a zarándoklaton az, hogy a hivatáskeresésükben akár segíteni megtalálásban, de hogy azt nagyon-nagyon tapasztalom, és hogy ez érint meg a legjobban, hogy nem csak állapotbeli hivatásokról, mint szerzetesség vagy családos hivatásról van szó, hanem sokkal-sokkal mélyebbre is tudnak menni, és nagyon sok mély ilyen tapasztalatuk van, sok mély hívást így megélnek az Isten részéről, a közösség részéről, egymásnak így a részéről, és hogy nagy öröm számomra, hogy erre akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha a világ egy másik könnyebb utat kínál, akkor is így megéri nekik így az áldozatot vállalni, és hogy így küzdeni afelé, hogy ennek a hívásnak eleget tudjanak tenni, hogy be tudják ezt így teljesíteni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon megrendítő mindig. Sokan érkeznek valamilyen sebbel, aminek így a gyógyulását kérik, ez lehet lelki, sokszor inkább lelki sem, mint fizikai.
6: A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy 3 gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A 2 kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, mert amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett, szemérem sértés miatt kell felelnie. Több mint fél tonna halat fogtak az Öreg Potyka Horgász Egyesület Ludány halászi versenyén. Bár a halak ezúttal kevésbé voltak aktívak, a résztvevők kitartóan küzdöttek minden egyes kapásért. A verseny végére összesen közel 517 kg hal került a szákokba. Az A-szektorban Szolnoki Zsolt, a B-ben Petrovics János, míg a C-szektorban ifjabb Csőke Imre szerezte meg az első helyet. A nap legnagyobb halát Gergai Róbert fogta, például 9,4 kg-ot nyomott. A szervezők szerint a nehezebb körülmények ellenére jó hangulatú és sportszerű versenyt zártak.
1: Közlekedés.
6: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Pénztárcánál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
0: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
2: Megéri hozzánk jönni!
3: Megéri hozzánk jönni!
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
0: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártirok, a Móricz, Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. Több mint fél tonna halat fogtak az Öreg Potyka Horgász Egyesület Ludány halászi versenyén. Bár a halak ezúttal kevésbé voltak aktívak, a résztvevők kitartóan küzdöttek minden egyes kapásért. A verseny végére összesen közel 517 kg hal került a szákokba. Az A-szektorban Szolnoki Zsolt, a B-ben Petrovics János, míg a C-szektorban ifjabb Csőke Imre szerezte meg az első helyet. A nap legnagyobb halát Gergai Róbert fogta, példány 9,4 kilogrammot nyomott. A szervezők szerint a nehezebb körülmények ellenére jó hangulatú és sportszerű versenyt zártak. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területére a mai naptól, augusztus 23-án vasárnap évfélig a Hungaromet előrejelzése alapján. A következő napokban tartósan 30 Celsius fok feletti hőmérsékletre kell számítani, ami különösen megterhelheti a szervezetet. Fontos a rendszeres folyadékpótlás, ezért mindig legyen mindenkinél elegendő ivóvíz, és akkor is inni kell, ha nem is érzi magát szomjasnak az ember. A nagy melegben érdemes mérsékelni a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein és cukortartalmú italok fogyasztását. A nehéz zsíros ételeket is célszerű kerülni. A legforróbb időszakban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjon senki hosszabb ideig a tűző napon, és kerülje a megerőltető fizikai munkát, sportot. A szakemberek a kisgyermekekre és az idősekre különösen figyelmeztetnek. Egy interneten terjedő videó vezette el a kutatókat egy eddig ismeretlen halfaj felfedezéséhez India északi részén, írja 24.hu. A faj utáni kutatás még 2024-ben indult, miután egy rövid videó kezdett el terjedni egy videó megosztó felületen, amelyen egy különös apró hal tűnik elő egy kézi kút vizéből a Nepál és India között húzódó határ közelében. Genetikai vizsgálattal igazolták, hogy új fajról van szó, amely egy korábban ismeretlen nembe tartozik. A mindössze 4 cm-es, szinte teljesen átlátszó állat a földi giliszta angolnák családjába tartozik. Apró szemeit bőr fedi, ami a teljes sötétséghez való alkalmazkodás jele. A faj a talajvízben, mélyen a föld alatt él, életmódjáról és szaporodásáról azonban egyelőre keveset tudnak a kutatók. Imár nem csak pletyka. Egy párt alkot Kim Kardashian és Lewis Hamilton. A reality sztár és a Forma 1-es pilóta kapcsolatáról hónapok óta találgatnak. Most azonban Kardashian internetes oldalán közös fotókat is megosztott. A képeken a pár egy tengerparton romantikázik, később pedig ölelkezve és családtagjaikkal együtt is láthatók. A bejegyzéshez Kardashian egy valahol túl a szivárványon kezdetű üzenetet írt. Hamilton a hírek szerint már Kardashian gyermekeivel is jó kapcsolatot ápol. Egy korábbi felvételen például a kisfiúval szemmellel szörfözött. A párhoz közelállók szerint komoly a kapcsolat, és mindketten közös jövőt képzelnek el. Férjhez ment hétfőn az énekesnő Radics Gigi, aki 30. születésnapján mondta ki a boldogító igent kedvesének, Mackó Miki producernek közölte több hírportál is. A pár kétszer is megerősítette házassági esküjét. Először a Váci Székesegyházban tartottak templomi ceremóniát szűk család és baráti körben. Radics Gigi fehér csipkeruhát és hozzáillő fájtlat viselt, tanúja pedig a legjobb barátja és menedzsere volt. Később az alsópetényi Prónai kastély tópartján, amerikai stílusú szertartáson is összekötötték életüket, immár több száz vendég előtt.
0: Közlekedés.
6: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra
1: megaslágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van. Konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul. Az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátraverebi Szentkútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométer gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklata a közösségi élmény mellett a hivatáskeresésben is segítséget adhat. A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy három gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A két kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső, bokros területen megvárta, mert amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett, szemérem sértés miatt kell felelnie. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Választások megtartását sürgeti Ukrajnában háborús körülmények között is Mihajló Fedorov volt védelmi miniszter. A júliusban menesztett politikus videó üzenetében arról beszélt, megoldást kell találni a demokratikus választások lebonyolítására akkor is, ha a háború még évekig tart. Fedorov szerint nem szabad hagyni, hogy Oroszország közvetve befolyásolja, mikor járulhatnak ismét urnákhoz az ukránok. Elismerte ugyanakkor, hogy a választás megszervezése rendkívül nehéz feladat lenne. Biztosítani kellene a szavazást a fronton szolgáló katonáknak, a külföldön élő ukránoknak és a harcok közelében élőknek is. Emellett szerinte garantálni kell a választások biztonságát, az intézmények függetlenségét és a végeredmény hitelességét. Fedorov úgy véli, a demokratikus működés fenntartása hosszú távon is alapvető kérdés Ukrajna számára.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Tegnap hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Bakka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bakka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területére a mai naptól, augusztus 23-án vasárnap évfélig a Hungaromet előrejelzése alapján. A következő napokban tartósan 30 Celsius fok feletti hőmérsékletre kell számítani, ami különösen megterhelheti a szervezetet. Fontos a rendszeres folyadékpótlás, ezért mindig legyen mindenkinél elegendő ivóvíz, és akkor is inni kell, ha nem is érzi magát szomjasnak az ember. A nagy melegben érdemes mérsékelni a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein és cukortartalmú italok fogyasztását. A nehéz, zsíros ételeket is célszerű kerülni. A legforróbb időszakban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjon senki hosszabb ideig a tűző napon, és kerülje a megerőltető fizikai munkát, sportot. A szakemberek a kisgyermekekre és az idősekre különösen figyelmeztetnek. Jelentős felújítás történik az Ipoly-Viski alapiskola épületénél, írja felvidék.ma. A mintegy 246 ezer eurós támogatásból nem csak megújul az intézmény, hanem energiahatékonyabbá is válik. A közel 60 éves épület teljes körű korszerűsítése régóta szerepelt az önkormányzat tervei között. A mostani beruházást másfél évtizednyi előkészítés előzte meg. A nyári szünetben kicserélték a nyilászárókat, új kazánt építenek be, és teljes hőszigetelést kap az épület. Az ablakokra külső redőnyök kerülnek, emellett akadálymentes bejáratot alakítanak ki, és korszerűsítik a világítást is. A fejlesztés célja a fenntartási költségek csökkentése, miközben komfortosabb körülményeket teremtenek a diákok és a pedagógusok számára. A munkák jelentős részét szeptember előtt befejezik. Az iskola szeptember 1-én fennállásának 125. évfordulóját is ünnepli. Imár nem csak pletyka. Egy párt alkot Kim Kardashian és Lewis Hamilton. A reality sztár és a Forma 1-es pilóta kapcsolatáról hónapok óta találgatnak. Most azonban Kardashian internetes oldalán közös fotókat is megosztott. A képeken a pár egy tengerparton romantikázik, később pedig ölelkezve és családtagjaikkal együtt is láthatók. A bejegyzéshez Kardashian egy valahol túl a szivárványon kezdetű üzenetet írt. Hamilton a hírek szerint már Kardashian gyermekeivel is jó kapcsolatot ápol. Egy korábbi felvételen például a kisfiúval szemmellel szörfözött. A párhoz közel állók szerint komoly a kapcsolat, és mindketten közös jövőt képzelnek el.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 20-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Továbbra is az ivartalanítás fontosságára hívják fel a figyelmet az állatvédők, értesült a Megafon. Dallos Szilvia, a Szállazáró Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban minden korábbinál több bejelentés érkezett bajba jutott kutyákról, és sok gazda is segítséget kért, mert már nem tudja tovább tartani állatát, vagy megválna tőle. Különösen sok a kutyacsalád és a nem kívánt kölyök, pedig ezek az esetek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének. Az állatvédők azt kérik, a gazdák már akkor kérjenek segítséget, amikor befogadnak egy szuka kutyát, és ne csak azután, hogy megszületett az alom. Hangsúlyozta, a megelőzésben az önkormányzatok támogatására is szükség lenne. A térségben ugyanis kevés az állatvédelemmel foglalkozó önkéntes és szakember, miközben az segítségkérések száma folyamatosan magas. Az állatvédők szerint az ivartalanítás felelős állattartás, amely hosszú távon csökkentheti a gazdátlan állatok számát. Dallos Szilviát, a Szállazáró Állatvédő Alapítvány elnökét hallják.
5: Hát én kimerem jelenteni, hogy a minden idők egyik legnehezebb nyarán kezdünk túl lenni. Tehát az elmúlt hónapokban olyan számú bajban lévő kutyákhoz kaptunk bejelentéseket, illetve annyi gazdától hívást, akik nem tudják már tovább tartani a kutyákat, vagy éppen bármilyen okból kifolyólag szeretnének megválni a kutyáiktól, hogy erre már nagyon régen volt példa. Nagyon nagy számban kutyacsaládokról, kölykökről, ami mind-mind elkerülhető lenne, ha egyszer s mindenkorra az emberek megértenék az ivartalanítás fontosságát. És nem akkor keresnének meg, hogy jaj, megszült a kutya, jaj, befogadtuk a kutyát, befogadtuk, és jaj, lett 8 kiskutya. Nem. Hívjon fel, amikor befogadott egy szukakutyát, kérjen segítséget abban, hogy mi lenne a módja, hogyan lehetne megelőzni, hogy nem kívánt szaporulat legyen. Nagyon fontos lenne, hogy az önkormányzatok ebben valami segítséget nyújtsanak. Tehát olyan kevesen vagyunk, akik ezen a területen önkénteskednek, dolgoznak, hogy ha itt most Balassagyarmat környékén lenne 30 ember, aki ezzel foglalkozik, az is kevés lenne.
3: Nagyobb élelmiszeráruház épülhet a közeljövőben Tolmácson. Erről beszélt Dávid Martin, a település polgármestere a Megafon reggeli műsorában. Mint mondta, a településen nemrég kialakított ipari parkban van olyan földrészlet, amely alkalmas lehet egy nagyobb diszkontáruház elhelyezésére. Az önkormányzat célja, hogy olyan élelmiszerüzletet hozzanak Tolmácsra, amely kiválthatja a nagyobb bevásárlások miatt Vácra vagy Balassagyarmatra tett utazásokat. A projekt egyelőre tervezési fázisban van, konkrét beruházóval még nem egyeztettek. Az önkormányzat először azt szeretné felmérni, hogy a fejlesztés gazdaságilag és a lakosság szempontjából is megalapozott-e. Ennek részeként a polgármester elvi hozzájárulásokat gyűjtene. Dávid Martin hangsúlyozta, a fejlesztés nem a helyi kisbolt ellen irányul, az továbbra is fontos szerepet tölthet be a kisebb bevásárlásokban. A beruházás megvalósítása várhatóan 2-5 éves távlat lehet. Dávid Martint, Tolmács polgármesterét hallják.
6: És van, ami lehetőséget adhat egy nagyobb diszkontáról az elhelyezésére, és most mi az egyikkel kooperáltunk, az egyik tulajdonossal, és nekünk az lenne itt a célunk, hogy egy olyan nagyobb élelmiszeráruházat hozzunk ide, amiért sokan Vácra, illetve Balassagyarmatra utaznak. A hely adott, és tervezési fázisban vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy erre itt a környéken szükség van, mert tetszik, nem tetszik, az ember, ha el akar menni egy nagyobb bevásárlásra, azt így is, hogy is el fogja intézni, és elutazik 20-30 kilométert.
3: Megkezdődtek a járda felújítások Balassagyarmat több pontján, közölte a település polgármestere internetes oldalán. Csak Gábor kifejtette, a közbeszerzési bizottság döntése alapján a munkálatok a Bercsényi, Mártírok, a Mórica, Petőfi, a Szontág és a Vörösmarty utcákat, valamint a Madách-liget 16-os számú épület környezetét érintik. A felújítások célja, hogy biztonságosabbá, rendezettebbé és komfortosabbá váljanak a gyalogos közlekedés feltételei. A járdák állapota a mindennapi közlekedés szempontjából különösen fontos, hiszen az idősek, a kisgyermekes családok és valamennyi gyalogos számára alapvető, hogy megfelelő minőségű felületeken közlekedhessenek. A munkálatok átmenetileg kellemetlenségekkel és korlátozásokkal járhatnak, ezért az érintett területeken élők és közlekedők türelmét és megértését kérik. Ma zárul a több évtizedes hagyományra visszatekintő ferences ifjúsági zarándoklat, amely Esztergomból Mátraverebi Szent Kútig vezet. Az ötnapos úton idén mintegy 250-en vettek részt, főként fiatalok, de családok és kisgyermekek is csatlakoztak. A zarándokok naponta mintegy 25 kilométer gyalogoltak, közben misén, közös imákon, beszélgetéseken vettek részt. Mária Krisztina, Széchenyben élő ferences, szegény gondozó nővér szerint a fiatalok közül sokan keresik a lehetőséget, hogy megosszák vele életük örömeit, nehézségeit és Isten kapcsolatukat. Mint mondta, sokan valamilyen lelkisebbel érkeznek, amelynek gyógyulásáért imádkoznak. A zarándoklata a közösségi élmény mellett a hivatáskeresésben is segítséget adhat. Mária Krisztina ferences szegény gondozó nővért hallják.
1: A zarándoklat nagy részén szeretnének velem beszélgetni, nem is annyira a személyem miatt, hanem inkább, hogy nagyon nagy vágy van bennük megosztani így az Isten kapcsolatukat, a hétköznapjaikat, a nehézséget, a küzdelmeiket, és hogy erre hát dicsőség az Úrnak, hogy van lehetőség egy ilyen zarándoklaton, ahol igazából 6 napot így végig imádságban, közösségben, játékban, örömben együtt tölthetünk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy tér, és ilyenkor hát nyilván nem titkolt szándékunk így a zarándoklaton az, hogy a hivatáskeresésükben akár segíteni megtalálásban, de hogy azt nagyon-nagyon tapasztalom, és hogy ez érint meg a legjobban, hogy nem csak állapotbeli hivatásokról, mint szerzetesség vagy családos hivatásról van szó, hanem sokkal-sokkal mélyebbre is tudnak menni, és nagyon sok mély ilyen tapasztalatuk van, sok mély hívást így megélnek az Isten részéről, a közösség részéről, egymásnak így a részéről, és hogy nagy öröm számomra, hogy erre akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha a világ egy másik, könnyebb utat kínálnak, akkor is így megéri nekik így az áldozatot vállalni, és hogy így küzdeni afelé, hogy ennek a hívásnak eleget tudjanak tenni, hogy be tudják ezt így teljesíteni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon megrendítő mindig. Sokan érkeznek valamilyen sebbel, aminek így a gyógyulását kérik, ez lehet lelki, sokszor inkább lelki sem, mint fizikai.
3: A Váci rendőrkapitányság nyomozói előterjesztést tettek egy 22 éves csörögi férfi letartóztatására, amit a bíróság el is rendelt, írja polisz.hu. A rendelkezésre álló adatok alapján idén augusztus 13-án az elkövető kifigyelte, hogy 3 gyermekkorú távoli rokona épp az egyik helyi boltba igyekszik. A 2 kislányt, valamint a kisfiút egy távolabb eső bokros területen megvárta, mert amikor odaértek, először a nadrágjába nyúlt és a nemi szervét fogdosta, közben pedig beszélni kezdett a gyerekekhez, akik erre elfutottak. A többszörösen büntetett férfit otthonában fogták el a rendőrök. 14. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szemérem sértés miatt kell felelnie. Több mint 1,5 tonna halat fogtak az Öreg Potyka Horgász Egyesület Ludány halászi versenyén. Bár a halak ezúttal kevésbé voltak aktívak, a résztvevők kitartóan küzdöttek minden egyes kapásért. A verseny végére összesen közel 517 kg hal került a szákokba. Az A-szektorban Szolnoki Zsolt, a B-ben Petrovics János, míg a C-szektorban ifjabb Csőke Imre szerezte meg az első helyet. A nap legnagyobb halát Gergai Róbert fogta, például 9,4 kilogrammot nyomott. A szervezők szerint a nehezebb körülmények ellenére jó hangulatú és sportszerű versenyt zártak.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatás alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Afrikai sertéspestist igazolt a Nébih laboratóriuma egy Baranya vármegyei sertés állományban. Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása jelezte a betegség megjelenését. A mintavétel után az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih szerint a térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőződött afrikai sertéspestissel, ezért a sertéstartóknak fokozottan be kell tartaniuk a járványvédelmi szabályokat. Kiemelten fontos a gabona alapú takarmány, legalább 30 napos, a szalma pedig 90 napos elkülönített tárolása és pihentetése. A telepeket zárva kell tartani, a fertőtlenítési előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és meg kell akadályozni a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést is. A szakemberek szerint csak következetes járványvédelemmel előzhető meg a betegség további terjedése a házi sertés állományban. Férjhez ment hétfőn az énekesnő Radics Gigi, aki 30. születésnapján mondta ki a boldogító igent kedvesének, Mackó Miki producernek közölte több hírportál is. A pár kétszer is megerősítette házassági esküjét. Először a Váci Székesegyházban tartottak templomi ceremóniát szűk család és baráti körben. Radics Gigi fehér csipkeruhát és hozzáillő fájtlat viselt, tanúja pedig a legjobb barátja és menedzsere volt. Később az alsópetényi Prónai kastély tópartján amerikai stílusú szertartáson is összekötötték életüket, immár több száz vendég előtt.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: hosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 21-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Polgári demokraták néven új párthovatartozáson felülálló társadalmi kezdeményezést indít Navracsis Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A politikus augusztus 20-án közzétett videójában arról beszélt, Magyarországot szerinte a két politikai oldal végletes szembenállása gyengíti, ezért párbeszédre van szükség. Úgy fogalmazott, két oldal helyett egyenes út kell. A kezdeményezéshez pártállástól és világnézettől függetlenül bárki csatlakozhat. A résztvevőket arra hívják, hogy itassák meg az elmúlt 100 nap, 16 év, vagy akár 36 év tanúságait, és közösen keressenek megoldásokat egy élhetőbb Magyarországért. Navracsics szerint a politikai bosszú és a másik fél kirekesztése nem vezet sehova. Maximálta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetőinek díjazását, és meghatározta a vezetőtestületek létszámát is. A megjelent kormányhatározat 3 kategóriába sorolja az érintett cégeket komplexitásuk alapján. A magas komplexitású vállalatok igazgatósága legfeljebb 5, a közepes és alacsony kategóriába tartozóké 3 tagú lehet. A felügyelőbizottság létszáma legfeljebb 6, illetve 3 fő lehet. Az elnökök díjazása a mindenkori minimálbér 1, 2 vagy 3 háromszorosában, a cég besorolásától függően maximalizált. Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok ennél alacsonyabb díjazásra jogosultak. A vezetőállású munkavállalók alapbérének felső határát a KSH-t a közzétett átlagbérhez kötik, prémiumként pedig legfeljebb az éves alapbér 20%-a fizethető. A szabályozás augusztus 20-án lépett hatályba. Egyre nagyobb az erdőtüzek kockázata Magyarországon a szárazság és a csapadék hiány miatt, közölte a NEBIH erdészeti főfelügyelője. Nagy Dániel szerint a tűzszezon is hosszabbodik, már február végén kialakulhatnak erdő- és vegetáció tüzek. A szakértő hangsúlyozta, a tüzek 99%-át emberi tevékenység okozza, például eldobott cigarettacsik, szabálytalan tűzgyújtás vagy meghibásodott munkagép. A korszerű erdőkezelés, a mozaikos erdőszerkezet és a lombos fajokból kialakított sávok lassíthatják a lángok terjedését, de a lakosság odafigyelése továbbra is a legfontosabb. Nagy Dániel szerint a hagyományos tűzpászták mellett víznyerőhelyekre, korai észlelésre és hatékony tűzgyújtási tilalomrendszerre is szükség van. A vegetáció tüzek már 12 000 hektárt érintettek, és halálos áldozatuk is volt. Rosszul lett a koncertje közben a Groove House énekesnője Judy, közölte több hírportál is. Az Index.hu cikkében kifejtették, az idei nyár extrém hősége több fellépésén is komoly fizikai megterhelést jelentett az énekesnő számára. Judy elmondása szerint 2 egymást követő hétvégén is erős fejfájással és hányingerrel küzdött, miközben a szabadtéri koncerteken a tűzőnapon kellett helytálnia. Egy 4 napos fellépés sorozat során a 3. koncertnél már úgy érezte, nem bírja tovább, és attól tartott, hogy összeesik. A rosszul létek ellenére egyik koncertet sem mondta le, mert nem akarta cserben hagyni a közönséget.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Polgári demokraták néven új párthovatartozáson felülálló társadalmi kezdeményezést indít Navracsis Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A politikus augusztus 20-án közzétett videójában arról beszélt, Magyarországot szerinte a két politikai oldal végletes szembenállása gyengíti, ezért párbeszédre van szükség. Úgy fogalmazott, két oldal helyett egyenes út kell. A kezdeményezéshez pártállástól és világnézettől függetlenül bárki csatlakozhat. A résztvevőket arra hívják, hogy itassák meg az elmúlt 100 nap, 16 év, vagy akár 36 év tanúságait, és közösen keressenek megoldásokat egy élhetőbb Magyarországért. Navracsics szerint a politikai bosszú és a másik fél kirekesztése nem vezet sehova. Maximálta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetőinek díjazását, és meghatározta a vezetőtestületek létszámát is. A megjelent kormányhatározat három kategóriába sorolja az érintett cégeket komplexitásuk alapján. A magas komplexitású vállalatok igazgatósága legfeljebb 5, a közepes és alacsony kategóriába tartozóké 3 tagú lehet. A felügyelőbizottság létszáma legfeljebb 6, illetve 3 fő lehet. Az elnökök díjazása a mindenkori minimálbér 1, 2 vagy 3-szorosában, a cég besorolásától függően maximalizált. Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok ennél alacsonyabb díjazásra jogosultak. A vezetőállású munkavállalók alapbérének felső határát a KSH-t a közzétett átlagbérhez kötik, prémiumként pedig legfeljebb az éves alapbér 20%-a fizethető. A szabályozás augusztus 20-án lépett hatályba. Egyre nagyobb az erdőtüzek kockázata Magyarországon a szárazság és a csapadék hiány miatt, közölte a NEBIH erdészeti főfelügyelője. Nagy Dániel szerint a tűzszezon is hosszabbodik, már február végén kialakulhatnak erdő- és vegetációtüzek. A szakértő hangsúlyozta, a tüzek 99%-át emberi tevékenység okozza, például eldobott cigarettacsik, szabálytalan tűzgyújtás vagy meghibásodott munkagép. A korszerű erdőkezelés, a mozaikos erdőszerkezet és a lombos fajokból kialakított sávok lassíthatják a lángok terjedését, de a lakosság odafigyelése továbbra is a legfontosabb. Nagy Dániel szerint a hagyományos tűzpászták mellett víznyerőhelyekre, korai észlelésre és hatékony tűzgyújtási tilalomrendszerre is szükség van. A vegetáció tüzek már 12 000 hektárt érintettek, és halálos áldozatuk is volt. Rosszul lett a koncertje közben a Groove House énekesnője Judy, közölte több hírportál is. Az Index.hu cikkében kifejtették, az idei nyár extrém hősége több fellépésén is komoly fizikai megterhelést jelentett az énekesnő számára. Judy elmondása szerint két egymást követő hétvégén is erős fejfájással és hányingerrel küzdött, miközben a szabadtéri koncerteken a tűzőnapon kellett helytálnia. Egy 4 napos fellépés sorozat során a harmadik koncertnél már úgy érezte, nem bírja tovább, és attól tartott, hogy összeesik. A rosszul létek ellenére egyik koncertet sem mondta le, mert nem akarta cserben hagyni a közönséget.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Polgári demokraták néven új párthovatartozáson felülálló társadalmi kezdeményezést indít Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A politikus augusztus 20-án közzétett videójában arról beszélt, Magyarországot szerinte a két politikai oldal végletes szembenállása gyengíti, ezért párbeszédre van szükség. Úgy fogalmazott, két oldal helyett egyenes út kell. A kezdeményezéshez pártállástól és világnézettől függetlenül bárki csatlakozhat. A résztvevőket arra hívják, hogy itassák meg az elmúlt 100 nap, 16 év, vagy akár 36 év tanúságait, és közösen keressenek megoldásokat egy élhetőbb Magyarországért. Navracsics szerint a politikai bosszú és a másik fél kirekesztése nem vezet sehova. Maximálta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetőinek díjazását, és meghatározta a vezetőtestületek létszámát is. A megjelent kormányhatározat három kategóriába sorolja az érintett cégeket komplexitásuk alapján. A magas komplexitású vállalatok igazgatósága legfeljebb 5, a közepes és alacsony kategóriába tartozóké 3 tagú lehet. A felügyelőbizottság létszáma legfeljebb 6, illetve 3 fő lehet. Az elnökök díjazása a mindenkori minimálbér 1, 2 vagy 3-szorosában, a cég besorolásától függően maximalizált. Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok ennél alacsonyabb díjazásra jogosultak. A vezetőállású munkavállalók alapbérének felső határát a KSH-t a közzétett átlagbérhez kötik, prémiumként pedig legfeljebb az éves alapbér 20%-a fizethető. A szabályozás augusztus 20-án lépett hatályba. Egyre nagyobb az erdőtüzek kockázata Magyarországon a szárazság és a csapadék hiány miatt, közölte a Nébih erdészeti főfelügyelője. Nagy Dániel szerint a tűzszezon is hosszabbodik, már február végén kialakulhatnak erdő- és vegetációtüzek. A szakértő hangsúlyozta, a tüzek 99%-át emberi tevékenység okozza, például eldobott cigarettacsik, szabálytalan tűzgyújtás vagy meghibásodott munkagép. A korszerű erdőkezelés, a mozaikos erdőszerkezet és a lombos fajokból kialakított sávok lassíthatják a lángok terjedését, de a lakosság odafigyelése továbbra is a legfontosabb. Nagy Dániel szerint a hagyományos tűzpászták mellett víznyerőhelyekre, korai észlelésre és hatékony tűzgyújtási tilalomrendszerre is szükség van. A vegetáció tüzek már 12 ezer hektárt érintettek, és halálos áldozatuk is volt. Rosszul lett a koncertje közben a Groove House énekesnője Judy, közölte több hírportál is. Az Index.hu cikkében kifejtették, az idei nyár extrém hősége több fellépésén is komoly fizikai megterhelést jelentett az énekesnő számára. Judy elmondása szerint két egymást követő hétvégén is erős fejfájással és hányingerrel küzdött, miközben a szabadtéri koncerteken a tűzőnapon kellett helytálnia. Egy 4 napos fellépés sorozat során a harmadik koncertnél már úgy érezte, nem bírja tovább, és attól tartott, hogy összeesik. A rosszul létek ellenére egyik koncert